0: vagyok nagyon.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Oh, Sam.

város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: jobb így nekem itt most. Túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szennyezettség miatt olívaolajat hívtak vissza. Csézi Enzsébet szerint támogatást kapott az őt fenyegető férfi sem vezette. Magyar Péter szerint 1000 milliárdos vagyonokat szereztek vissza. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Határértéket meghaladó ásványolajszennyezettség miatt olívaolajat hívtak vissza a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsreagálási rendszerén keresztül érkezett bejelentés az Olaszországból származó termékről. A kifogásolt tétel törköly olívaolaj 5 literes kiszerelésben került forgalomba, és Magyarországra is érkezett belőle. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely együttműködve megkezdte a termék visszahívását a fogyasztóktól. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött olíva olaj további sorsát, vagyis annak megsemmisítését vagy elszállítását is. Csizi Enzsébet, a Tisza pártországgyűlési képviselője szerint 30 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól. Annak a férfinak a civil szervezete, aki állítása szerint a választás napján autóval üldözte, megfenyegette és elállta az útját. A képviselő azt mondta, az érintett személy Tálnai András egyik helyi bizalmasa és a megyei közgyűlésnek is a tagja. Csizi Enzsébet szerint tisztázni kell, ki döntött a támogatásra, pontosan milyen célra adták a pénzt, mire költötték és kik ellen őrizték a felhasználását. A politikus azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy vidéken is átláthatóbb legyen a közpénzek felhasználása. Magyar Péter szerint már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és a magyar embereknek. A miniszterelnök közösségi oldalán arról írt, hogy a vagyon visszaszerzés folyamata lépésről lépésre halad, miközben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg a működését. A kormányfő példaként említette, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti összeg kerülhet vissza a költségvetésbe, miután egy nagy építőipari vállalat bejelentette, az afrikai projektjéhez kapcsolódó állami bankoktól származó forrásokat. Magyar Péter azt üzente a korábbi állami kedvezményezetteknek, hogy kövessék ezt a példát. Visszavonta a villamos energiarendszer krízis helyzetére vonatkozó besorolást a MAVIR. A Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer irányító tájékoztatása szerint normalizálódott az országos villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért már nincs szükség a jelentős zavarra vonatkozó protokoll fenntartására. A közlemény szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható. A helyzet rendeződése összefügghet azzal is, hogy a paksi atomerőműben a korábbi korlátozások után több blokk ismét teljes kapacitással termel. A MAVIR szerint az ellátás jelenleg biztonságosan fenntartható. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint bottal támad haragosára hosszú pályiban. Az ügyészség tájékoztatása szerint a sértett februárban éjfél körül ittasan gyalogolt hazafelé, miközben a telefonján zenét hallgatott. Egy kereszteződésben találkozott a vádlottal, akivel régóta rossz viszonyban volt. A férfi a vád szerint egy nagy bottal a kezében a sértett után futott, majd amikor az elesett, többször fején ütötte és megrúgta. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett, két foga azonban kitört, telefonja pedig összetört. A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Közmeghallgatást tartanak Debrecenben a helyi katódgyár egységes környezet használati engedélyének módosítása miatt. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint az eseményt szeptember 7-én hétfőn 16 órától rendezik meg a Kölcsei központban. A közmeghallgatás célja, hogy az érdeklődők személyesen is tájékozódhassanak az engedély módosítással kapcsolatos kérdésekről, és feltehessék észrevételeiket. A képviselők szerint 3,5 év után ismét valódi közmeghallgatást tartanak Debrecenben. Az ügy a dél-koreai hátterű debreceni katódgyárhoz kapcsolódik, amelynek működésével és környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban korábban is jelentős lakossági és közéleti figyelem alakult ki. Új piascsarnokot építenének Hajdúnánáson, emellett a városi piac környezetét és a víztornyot is felújítanák. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a fejlesztésre, amelynek részeként egy 711 négyzetméteres földszintes piascsarnok létesülne 5 üzlethelységgel és 2 büfével. Megújulna a piac tér burkolata is mintegy 2300 négyzetméteren, valamint parkolókat, kerékpártárolókat, belső utakat és járdákat alakítanának ki. A tervek szerint új fa pavilonokat telepítenek, növények ültetnek, okos padokat és térfigyelő kamerákat is elhelyeznek. A beruházáshoz kapcsolódva a víztorony külső felújítását is el kell végezni. Eljárás kezdeményezett Bocskai Kert önkormányzata az elhanyagolt szeméttel telített ingatlanok felszámolása érdekében. A polgármesteri hivatal közlése szerint a településen több olyan ingatlan is van, ahol jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel, a probléma pedig különösen a Rákóczi kert térségében jellemző. A kormányhivatal munkatársai az elmúlt hetekben több ellenőrzést is tartottak a településen. Ahol az érintettek önként nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, ott hatósági eljárás és szankció következik. A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy a hulladékot jogszerűen a kijelölt hulladékgazdálkodási telepre lehet elszállítani. Debrecenben 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanévkezdési akciójában. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű program célja, hogy a nehéz körülmények között élő iskolások is megfelelő felszereléssel kezdhessék meg az új tanévet. Az adománygyűjtéshez vállalkozások, intézmények, egyházi közösségek és magánszemélyek is csatlakoztak. A csomagban többek között iskolatáskák, toltartók, tornazsákok és füzetek is helyet kaptak. Szeptember 1-től több nyíregyházi helyi autóbusz menetrendje is változik munkanapokon. A más csoport tájékoztatása szerint a módosítások főként tanítási napokon érintik az 5-ös, 55-ös, 55A-s, 7-es, 8-as és 8Y-os járatokat. Új 55A-s busz indul reggel Örökösföldről, délután pedig a Sóstói úti kórháztól. Több 5-ös és 55-ös járat indulási ideje néhány perccel módosul. A 7-es vonalon pedig új járat párközlekedik tanítási napokon a vasút állomás és Sóstóhegy között. A 8-as és 8Y-os járatoknál is lesznek indulási idő- és útvonalmódosítások. Az utasok a részletes menetrendet a nyíregyházi helyi közlekedési oldalon ellenőrizhetik. Leendő első éveseit köszöntötte a Nyíregyházi Egyetem vezetése a Dombrádi Gúlya táborban. A 4 napos programon idén közel 140 hallgató vett részt, akik az egyetemi élet mellett az első hetek legfontosabb gyakorlati tudnivalóiról is tájékoztatást kaptak. Szó volt az ösztöndíj lehetőségekről, a nemzetközi mobilitási programokról, a Neptun rendszer használatáról, a kollégiumi beköltözésről és a hallgatókat segítő szolgáltatásokról is. Az egyetem vezetői hangsúlyozták, szeptembertől a fiatalok egy több mint 6000 fős közösség tagjaként kezdik meg tanulmányaikat. A gúlyákat arra biztatták, hogy éljenek az intézmény nyújtotta tanulmányi, közösségi, sport és kulturális lehetőségekkel. Román-magyar nyelvű tanulmánykötetben összegzik a Swabian Heritage projekt eddigi eredményeit. A több mint 1,6 millió eurós Európai Uniós támogatású projekt célja a sváb kulturális és épített örökség feltérképezése és bemutatása. A projekt részeként a Sóstói Múzeum faluban egy sváb porta is épül, amely várhatóan 2027-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A kutatásban román és magyar szakemberek is részt vesznek, akik a Szatmári és Bihari térség sváb örökségét vizsgálják. A program emellett határon átnyúló turisztikai útvonal kialakítását is célozza Nagyvárad és Nyíregyháza között. Különleges ízekkel, zenével, irodalommal és kulturális beszélgetésekkel várták az érdeklődőket a Nyíregyházi zsinagógánál. A negyedik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivál egésznapos programot kínált, amelynek célja a zsidó hagyományok és a helyi közösségek életének bemutatása volt. A látogatók a tradicionális zsidó konyhai ételeit is megkóstolhatták, miközben koncertek, könyvbemutatók, előadások és közönség találkozók is színesítették a napot. A programok között szerepelt zenés beszélgetés, kóser ételkóstolás, valamint a zsidó valláshoz és hagyományokhoz kapcsolódó előadás is. A rendezvényt nyárbúcsúztató koncert zárta. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Nyíregyházi Kossuth tér, jön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény középpontjában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek is kulturális műsorokkal.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nemzetközi kézilabda mérkőzéseket rendeztek Nyíregyházán. A Hasányi Gergely utánpótlás tornára Romániából és az ország több pontjáról érkeztek együttesek. Az esemény jól szolgálta a csapatok felkészülését a bajnokság előtt. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lépett. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya Minaura Akadémia részvétele adta, amely szintén mindhárom mezőnyben képviseltette magát. A Sportcentrum játékosai számára fontos volt, hogy hazai környezetben versenyezhessenek. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a Szépkorúak szeptember 22-én Nyíregyházán. 11. alkalommal rendezik meg a Szépkorúak sporttalálkozóját, mely iránt óriási az érdeklődés. Egy évet több mint 700-an vettek részt, és hasonló létszám várható most is. Nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65 éves kort. Az eseményt a Nyíregyházi Sportcentrum és Nyíregyháza önkormányzata közösen szervezi. Újdonság lesz a floorball, amikor az olimpiai 5 karikára kell célozni. Az atlétikai centrum ideális helyszín, hiszen rossz idő esetén is megrendezhető az esemény a beltérben. Nevezni szeptember 14-ig lehet a Continental Arénában vagy e-mailben. Idén is megrendezi a DVSC női kézilabda csapata a piros-fehér pikniket, ahol a szurkolók egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak a játékosokkal. A résztvevőknek csarnoktúrát szerveznek, mely során bepillanthatnak azokba a helyiségekbe, amiket a lányok használnak hétköznapjaik során, mint például a funkcionális termet, illetve a rehabilitációs szobát. A bátrabbak kipróbálhatják magukat műsorvezetőként a Piros-Fehér Podcast díszleteiben, akik pedig elmennek a piknikre, személyesen vehetik át bérleteiket a DVSC Skyline játékosaitól. A piknik augusztus 28-án, pénteken 17:30-kor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Hajnalban korra reggel a hűvösebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A korra reggeli órákban 18-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Erre azért muszáj felkészülnöd valahogy, mert mész olyan helyre, ahol mondjuk nagy tömeg van, fesztivál van, virágkarnevál van, Debrecenben bármi, és a gyerek elkallódik, mert mondjuk megáll, szöszmötöl, megnézte a Kevin McAllistert, és ugye eltéved, rossz repülőre ül, vagy bármi. Ma már vannak azért erre modern eszközök, mondjuk veszel egy ilyen AirTag-szerű valamit, a gyereknek a zsebébe rakod, és akkor az folyamatosan, mint a lokátor, legalább. Igen, bármi. Tehát ezzel azért valamennyire követhető, de a régi szép időkben mi például, amikor síelni jártunk a gyerekekkel, és kicsik voltak, akkor sípot adtunk a csuklójukra, rá volt szerelve a síp, vagy rá volt rakva a kesztyűre, és gyakorlatilag tudtuk, hogy ha eltéved, megbeszéltük, hogy a legalsó felvonónál találkozunk, és ha meglátja a másikat, mert ott is azért nagy tömeg van, akkor fújja a sípot, vagy ha eltéved, akkor is fújja a sípot. Nem volt ezzel addig semmi gond, ezt valahol olvastam, hogy ezt így kell csinálni, és mások is olvasták.
2: Igen, és vagy 20-an sípoltak, úgyhogy fogalmunk sem volt, hogy melyik irányba megyünk.
1: Csak ez már, hol vagyok már megint? Spori! Miért adta az a sárga lapot?
2: Ezt most lefújta, vagy a mérkőzésnek lett vége, ez most 3-as síp volt, vagy mi volt? Na visszatérve a dunakeszi esetre, amikor ugye a srácok azt gondolták, hogy a haverjuk eltűnt, és pánikoltak, és jóhiszeműen rendőrt hívtak. Egy héttel ezelőtt történt valami nagyon hasonló eset, egy esküvőn voltam, és már ahhoz készülődtünk, tehát már megvolt a mennyasszonytánc, elment az ifjú pár átöltözni, szóval ők ebből nem tapasztaltak semmit, mármint abból, hogy én ott jártam keltem ceremónia mesterként, és egyszer csak pánikolva odajött egy vendég, és azt mondta, hogy azonnal segítsek, mert valaki bezárta magát belülről a WC-be, hiába dörömbölünk, nem nyit ajtót, nem válaszol, nincs, nem ad életjeleket. Aha. Na, és akkor ez a hír ugye futó tűzként ott azon a 100 fős násznépen végig is szaladt, úgyhogy én is mentem, szóltam a helyszínen lévő felszolgálóknak, ők már jöttek, szintén átvették a dörömbölés szerepét, nem volt semmilyen válasz, majd utána mentek kalapács, véső, bármi, amivel ki lehet nyitni, mert kulcs nem volt hozzá, illetve felesleges is lett volna, mert belülről volt zárható ez az ajtó. És egy nagyon masszív ajtóról volt szó. Na hát, addig meddig ment itt a kiabálás, dörömbölés, hogy végül egyik felszolgálónak eszébe jutott, hogy ja, hogy az a WC ajtó? Ja, hát az sose volt nyitva. Úgyhogy nem volt bent senki.
1: És akkor akit kerestetek?
2: Hát nem tudtuk, azt mondták, hogy nem tudják, hogy ki van bent, de hogy...
1: Ja, hogy azt se tudják, csak hogy be van zárva, és nem nyílik ki.
2: De hogy nem nyílik ki, és valakinek volt egy ilyen gondolata, hogy lehet, hogy van bent valaki. Hát köszönjük szépen, úgyhogy így terjednek a pletykák is.
1: Azt tudtad, hogy a repülőgépen egyébként a WC ajtót is belülről lehet zárni, ugye, amikor bemész magadra zárod, de van kívül egy ilyen nyitóka elrejtve, tehát hogy azért a légi kisasszonyok meg a többiek ki tudják nyitni pont azért, hogy
2: bármi baj van,
1: vagy rosszul lenne, vagy nehogy Isten olyat csinálod bent, amit nem lenne szabad. Egyébként nagyon érdekes, amúgykor néztem egy ilyen kis dokumentumfilmet, hogy tilos a repülőgépeken dohányozni, de mégis belül, a mosdón belül egy ilyen hamutartó, az mindig fixen fel van szerelve, pont azért, mert állítólag valamelyik repülőn katasztrófa történt abban, hogy kiment a mosdóba azért mégiscsak rágyújtani az illetőben, nem bírta ki a hosszú légiutat, és nem tudta hova elnyomni a cigi csiket és tenni, ezért inkább biztos, ami biztos, tettek oda egy hamutartót, az aztán elfér, és aztán nincs gond. Szóval egyébként elrejtették ezt is, hogy te nem tudod, hogy hol van ez a nyitóka, egy ilyen a kis felirat alatt, vagy valahol ott, hogy mosdó, vagy ilyesmi, aha, annak így fel lehet hajtani az alját, és akkor kívülről kulcsal ki lehet nyitni. Csak így mégis az az érzésed van, hogy magadra zártad, és nem tud senki bejönni. De be tudnak menni. Annyi, ilyen kell most már minden lagziba.
2: Igen, annyi, hogy ott ülök a retyón a WC-n, mit sem sejtve 10 000 méter magasan, azt egyszer csak kinyílik az ajtó, és ott van 3 stewardess, a pilóta, a másodpilóta, hogy már ők is nagyon jönnének.
1: Na jó, oké, csak te Budapesten szálltál fel, és most jelenleg Kairónál járunk, és még mindig ott ülsz.
2: És még mindig ott
1: van. És akkor ne haragudjon olaszul, de szorulása van, de 3 órás repülőutat itt üli végig. Egyébként kigyózó sor, mindenki használná a mosdó, de maga miatt nem lehet.
2: Igen, pont a repülőgépen való WC használat is olyan, mint a fesztiválokon, hogy már akkor sorbálsz, mikor még nem kell.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Szép reggelt és jó sportolást. Na, mi a helyzet a sportvilágában?
3: Kapikán, van még néhány éved. Jó,
2: nagyon
3: számolom,
2: remélem.
3: Nagyjából miben? 20, és utána indulhatsz a szépkorúak sporttalálkozóján és sportversenyén, mert hogy idén is megrendezik majd. Szeptember 22-e lesz a dátum Nyíregyházán. Ez minden évben hagyomány, 11 éve már folyamatosan megrendezik.
2: Mindig ugyanez a dátum?
3: Nem mindig, van, volt már korábban is, ha jól emlékszem, volt olyan, hogy tavasszal vagy május környékén, most szeptemberben van. Szeptember 14-ig lehet nevezni, és nagyon fontos, hogy nem csak nyugdíjas klubok nevezhetnek versenyzőket, hanem bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne indulni. 65 évre emelték a korhatárt, mert hogy voltak, akik ilyen korkedvezményes nyugdíjjal, illetve 40 év munkaviszony, és a többi mentek nyugdíjba, és az idősügyi tanács úgy döntött idén, hogy 65 év lesz a minimális korhatár, mert nem volt korrekt az sem, hogy egy 55 éves egy 72 évesen versenyzett mondjuk egy 100 méteres síkfutásban.
2: És ugye 72 éves megverte, hát ez így nem korrekt.
3: Igen, egyébként volt már ilyen is. Úgyhogy rengeteg sportágat ki lehet ilyenkor próbálni az atlétikai centrumban, és hát igazából ez egy verseny is, tehát az atlétikai és ügyességi számok mellett azért van sakk, illetve asztali tenisz, van ilyen csapatverseny, mint a sorverseny annak idején gyerekkorunkban, szóval egy igazi bulis nap. Ez nagyjából 9 óra környékén kezdődik, és olyan 1 óráig tart ez az esemény, és hát egy közös ebéd zárja. Tavaly több mint 700-an voltak. Úgyhogy komoly létszám. Igen.
2: Ez tök jó, egyébként lehet ott ismerkedni, barátkozni.
3: És pontosan ez a lényege, hogy olyan egykori kollégák találkoznak, akik azóta már nem dolgoznak azon a munkahelyen, ritkán beszélgetnek, és milyen furcsa, hogy pont Dajka László, a főszervező mesélte, hogy régen, mondjuk 10 évvel ezelőtt megérkeztek a versenyzők, mindenki nyúlt a kis táskájába, és mutogatta a családról a fényképeket, hogy az unokám, a gyerekem, ez történt, most mindenki már veszi elő a telefont, és húzza arrébb a képeket, és így. Tehát nosztalgiáznak, beszélgetnek, egy igazi jó kis közösségi program, úgyhogy aki szeretne indulni, szeptember 14-ig nevez, mondom még egyszer, ha elmúlt 65 éves. Ezt nem fogják azért szigorúan venni és ellenőrizni, de azért, na, úgy
2: azért
3: érdemes.
2: Próbálj meg betartani, igen.
3: Így ezt. Van. Másik ilyen program volt tegnap, a Harsányi Gergely kézilabda torna. Ugye Harsányi Gergelyről tudni kell, hogy Nyíregyházáról indult pályafutása, és 179-szer szerepelt aztán a magyar kézilabda válogatottban, egy ikonikus alakja volt a csapatnak. Volt szerencsém beszélgetni vele, és majd hallhatnak egy hosszabb interjút is a hét következő napjaiban, talán csütörtökön vagy pénteken, és egészen civil foglalkozása van, tehát eltávolodott a sporttól, olyan szinten azért maradt, hogy mind a két gyereke mindenféle sportágat kipróbál. Egyébként a párja pedig versenytáncos volt, tehát ilyen latin táncos, és ezért a mozgás mennük volt az egész életük során, és mondta, hogy most a gyerekei is, kislánya, kisfia mindenféle sportágat kipróbálnak, és hát amelyik tetszik, majd nekik nyilván azt fogják továbbvinni, de egyébként nem foglalkozik már úgy versenyszerűen a kézilabdával. És ez a kézilabda torna, ez egy utánpótlás fiú torna volt, határon túlról is, Nagyváradról is érkeztek csapatok, úgyhogy tényleg egy jó hangulatú felkészülési torna volt. És miért is említettem Harsányi Gergely életútját és pályafutását? Mert hogy képzeld el, hogy az egyik úriember hogy járt, elromlott a vállalkozásánál a villany, leverte a biztosítékot, azt hiszem talán egy büfé, vagy valami étterem, vagy valami ilyesmi volt. Gyorsan rákeresett a internetre, kihívott egy villanyszerelőt, megérkezett egy villanyszerelő, aki erősen hasonlított a világklasszis úszónkra, Cseh Lászlóra. Na most nyilván, amikor már bemutatkoztak, a honlapon nem volt fent a neve, egyébként, ha jól emlékszem, talán a sógorával indítottak egy ilyen vállalkozást, és hát megdöbbent az úriember, hogy Cseh Laci az, aki olimpiai bajnok úszóként ott áll, és
2: a bocsánat, nem a vízvezetékkel van gond, hanem az árammal.
3: Igen, és akkor így gyorsan megkérdezik, és mondta, hogy tulajdonképpen ő, ahogy befejezte a sportpályafutását, szeretett volna valami civil szakmát tanulni, és elvégezte ezt a villanyszerelői munkát, illetve tanfolyamot, és képzett villanyszerelő lett, és azt mondta, hogy annyira motiválja, hogy valamit alkot, valami kézzelfoghatót csinál, hogy megjavít valamit, akinél nincs áram, és az boldog, hogy felépít egy rendszert, mikor mondjuk egy családi háznál kell, vagy valami, és akkor megtervezi, megépítik, összerakja,
2: amúgy és működik. Amúgy az a legszebb része, amikor megtervezi. Az már kevésbé, mikor állsz, és a vésővel nyomod a téglafalba bele, a vésőgépet, és szívott be a téglaport. Hát az a, én is láttam azért a végig a folyamatot, vagy a padláson, mikor húzott be azt a több száz méter kábelt. Uh-huh. Megvannak a szépségei, persze az árnyoldalai. Nekem mindig fura volt a víz és a macska kapcsolata. Ugyanígy vagyok, azt hittem, hogy a villanyszerelőnek is így van, hogy fél a víztől. És pont ő, aki a vízből jött, és villanyszerelő lett.
3: Igen, igen. De hogy pont ezt a szakmát választotta, ilyen kétkezi munkás, jön, megy, és ugye tegnap előtt beszélgettünk arról, hogy tegnap a diplomás férfiak, uh-huh. meg a nem diplomás, igen. meg a hölgyek, meg a stb. Itt van Cselászló esete. Semmit nem von le az ő érdemeiből. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ő nyugodtan elérdegélhetne abból a pénzből, amit kap, mint életjáradék. Ugyanis az olimpiai érmeseknek jár egy életjáradék egészen életük végéig. Ez egy komolyabb összeg, több millió forintról beszélünk, uh-huh. vagy milliós tételről beszélünk. Úgyhogy ehhez képest ő úgy gondolta, hogy igenis valami kétkezi munkát kitanul.
2: Szerintem egyébként csinálja. Volt is érzéke ehhez.
3: Volt, úgy tűnik, hogy igen, de aranyos volt, mert azonnal ott a büfés, vagy éttermes, nem is tudom, meg is osztotta a képet, hogy hívtam egy villanyszerelőt, és nézzétek, ki jött. És hogy ő csinálta meg. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog. Max Verstappen esetében is úgy tűnik, hogy elindult abba az irányba, hogy kicsit visszafelé kacsingat a múlt felé, vagy ő is másfelé nyit. Nem titok, hogy nagyon sokszor elmondtam, már nem tetszik neki ez az új típusú forma egy. Amikor igazából sakkozni kell, legózni kell, hogy most akkor mikor nyomom a gázt, mikor nem, töltöm az akkumulátort, nem akkor fékezek, mint amikor egyébként kellene, nem a leggyorsabb nyerje.

0: gyökerekhez, és imádott gokartozni, mindenre megtanította, az alapokra, az előzésre, a rajtra, és a többi, és a többi, és nagyon várja már ezt a kihívást. Nyilván azok is nagyon várják, akik meg szeretnék őt legyőzni. Neked volt szerencséd már gokartozni, azért tudod, hogy nem olyan egyszerű, mint amilyen kívülről látszik, még akkor is, hogyha ha mi leginkább csak ilyen hobbi gokartokkal mentünk, és nem versenygokartokkal.
1: Igen, széles a gumi, alacsonyan ülsz, cibálni kell a kormány.
0: Nincs szervókormány, nincs szervófék.
1: Tehát ott 10 perc gokártozás az olyan szinten kiveszi az erődet, ha nem vagy ehhez hozzászokva. Nyilván, hogyha rendszeresen az ember gokártozik, akkor hozzá lehet ehhez is szokni, de elsőre azt mondom, hogy ilyen nagyon meglepő az, hogy fáradtsággal szállsz ki, elfáradt a karod, koncentráció, és akkor, hogyha ezt felszorozzuk 100-zal vagy akár 1000-rel, és akkor megkomog egy Forma 1-es autót.
0: Igen.
1: Na és hogy ott mi hat a versenyzőkre.
0: Igen, úgyhogy nekem nagyon tetszik egyébként.
1: Én is szeretem.
0: Ezzel egyrészt saját magát is népszerűsíti, azért tegyük hozzá, mert ez egy jó pont. Verstappen esetében a sportágat is népszerűsíti, meg hát reméljük, hogy egy kicsit szórakozik is, és akkor így legalább ő is jobban érzi majd magát, hogy tényleg visszakerült oda, ahonnan elindult. Egyébként ez jellemző volt már ilyen, hogy összemérik tudásukat. A közelmúltban volt egy hasonló, meg nem mondom, ki volt az a két pilóta, ott pedig a különböző gokart evolúciókon mentek végig. Tehát elővettek egy 1950-es gokartot, aztán 60-as évekből, 70-es évekből, és hogy mennyit fejlődtek, ott versenygokartokról volt szó, de hogy mennyit fejlődött a technika, és hogy milyen időket tudtak menni, és ott nyilván nem egymással versenyeztek, csak az idővel. Ez volt a cél, de ott is kiderült, hogy azért azon, aki zsámolyan ülni, és úgy menni, azért nem egy egyszerű történet, főleg, ha ott hibázol, gyakorlatilag lendületet vesztesz, nem annyi, hogy rá taposok a gázra, és akkor utána a következő kanyarban ezt visszahozom, akkor azt a kört már elszúrtad. Úgyhogy itt észnél kell lenni, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből a filmből, mi lesz a versenynek a vége.
1: Minden esetre a figyelmünket mi is rajta tartjuk, és beszámolunk majd erről. Laci, köszi a sport összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.
4: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelődtünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgerjük a fülünket.
2: Így van.
1: Mégis

0: Benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
1: Micsoda, hát Magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen alkalmas. Egy
0: kis alkohol,
1: igaz? Így van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal
0: tisztogattuk.
1: Ja, én mondjuk nem. Hát, na, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a Magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
0: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
1: A fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
0: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a százas szögöt, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót. Mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például tudtam volna használni.
1: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompában hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és nem elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye és
0: hát összeáll bent a lecsó.
1: Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na, mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepriccolnak vizet, de otthon senki ne csinálja és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
0: melegvizes sós oldat, vagy
1: valami olyan
0: hasonló. Annyi, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem. Tehát, hogy a hangerő...
1: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
0: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervék.
1: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a tévé távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a páladon mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
0: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
1: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
0: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
1: Lélegzik még a francba, tényleg, még mindig lélegzik.
0: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
2: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg. Na, George-ék megették a kapcsolókat.
1: Tehát ez a... De így hogy szállunk fel? De
2: igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így... De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag. Így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehérjék vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
1: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
2: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes dobozt izolál.
1: Akkor még maradt az alján egy kicsi.
2: Akkor van benne fehérje.
1: Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
2: De itt vannak. Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtad.
1: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Vácizolének a juice-ba, hogyha mondani egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotóelemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jön a család hétvégén? Egyenek mikroműanyagot.
2: Te általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítést.
1: Végy két kólás flakont.
2: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
1: Pácba,
2: igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni.
1: Igen, de hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
2: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
1: Igen, és a kekszbe lesz csomagolva nem ilyen fényes papír, hanem az egyik ilyen Szent Király lesz, a másikon mizse.
2: Hát amelyiknek éppen a címkéje benne maradt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: valami.
1: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Florida és szia, köszös a szólt itt a Sunshine-ben, ez volt a Wild Ones. Jó reggelt, 6 óra 40 perc van. 26 fok a napi csúcsérték, ez már szinte egészen bizonyos. Többek egyetértés alapján készült, úgyhogy a meteorológia ebben kitart. És kitart abban is, hogy péntek, szombat, vasárnap, sőt még jövő hét, hétfő, kedd is. Azt mondom, hogy még belecsúszva az iskola kezdésbe, 32-33 fokok is lehetnek. Szóval az utolsó jó idők, igazán jó idők még azért most következnek, és azért még egy utolsó olyan hétvégét kapunk a nyárból, amikor azt kielvezhetjük kellőképpen. Ma melegfront

jellegű tünetek jelentkezhetnek. Nyári ruházat mellé én esernyőt nem dobnék, teljesen felesleges, nincs ma sehol semmi, ami csapadékot jelentene. Hát legközelebb csapadékot egyébként talán szombatra egy nagyon keveset jósolnak, illetve jövő héten ennek előfordulási esélye talán még mindig csak csekély. Inkább az ország középső része az, ami például a mai napon kaphat majd. Vétel körzetünkben viszont nem. No hát kedves Gáspárok, Mónikák, Józsefek és Cézárok, benneteket pedig köszönt a Sunshine FM. Mondjuk egy jó Katy Perry dallal, ezzel megyünk már is tovább.

csak jó zene ez a Szelsén FM. Valmár, K. Kevin, illetve LL Junior közösen ez volt a volt pár alkalom. 10 perc múlva 7 óra, jó reggelt, vigyázzatok egymásra az utakon, és legyetek felkészülve arra, hogy bárhol belefuthattok egy ellenőrzésbe, rendőrségi ellenőrzésbe, utakadályokba, útfelújításba, ezzel kapcsolatban információt nem is olyan sokára, majd bőven kaphattok a hírek előtt. Nos, a hét második felében sem érkezik újabb nagykereskedelmi árváltozás a benzinkutakon, szóval ma így kispénteken is marad a 95-ös nagyjából átlagban egy picivel 600 alatt, a gázolaj pedig közel 700 környékén. Amint változás van, persze jelezzük, és hát jeleznénk azt is, hogy holnap reggel már sorsolás, úgyhogy lezárul a hosszúra nyúlt Sunshine Valent autó vadászata. A mai az utolsó napotok, hogy kivegyétek részleteket a vadászatból. Nem sárkányra, nem unikornisra lövöldözünk és vadászunk, hanem egy kékszínű MG3-asra. Ez ugyanis a Sunshine Valent autó, amit megnyerhetsz másodmagaddal, és amellyel elutazhattok a Hotel Aurumba, Hajdúszoboszlóra, egy kényeztető wellness hétvégére. Ami pedig a jó zenéket illeti, hát nem vagyunk ezzel kapcsolatban irigyek, úgyhogy megosztjuk mindenkivel. Teddy Swims újdonsága már pörög, ez a Mr. Noiral SMS és Viber számunk is bepöröghet, vagy legalábbis a falra küldött üzenetek 0623 16 3000. Jó reggelt, és jó utat, vigyázzatok egymásra!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó utat, jó reggelt, biztonságos célba érést. Kedves Debrecenben autózó hallgatóinkhoz szólnék, ugyanis ott a Dózsa-György utcáról nem lehet egyenesen átmenni a Thomas-Mann utcára. Aztán fontos, hogy a Széchenyi utcán szintén Debrecenben a suli előtt sávzár van, a szembejövő sávon lehet kerülni, illetve a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig egy-egy sávon lehet közlekedni, aszfaltozási munkák történnek. Ha bármi információ lenne vételkörzetünkből, arra mi nagyon-nagyon lecsapnánk, és nagyon számítunk, köszi előre is. Nyíregyházán például a Szent István utcán útszűkületre kell készülni, a Ferenc körúton sem rózsás a helyzet, de délután 4 órától az lesz majd, ugyanis a temetőtől a Sóstói útig a szélső sáv egyelőre lezárva, de délután 4-re a szakemberek azt ígérték, hogy elkészülnek a munkálatok, és szintén Nyíregyházán a Törzs utcán favágás a Szent Háromságnál, az egyik templomnál, úgyhogy vezessetek óvatosan, türelmesen, SMS és Viber számunkon pedig informáljatok, köszi előre, és 0623 16 3000. Your Ray, ez pedig a Where's My Husband.

0: változatos kedvencek.
1: Süt a nap, süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
2: És igazi újdonságok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kábítószer kereskedelemmel gyanúsított férfit fogtak el Kisvárdán. Félnapos banki leállásért szeptemberben debreceni repülőtéri fejlesztésekről egyeztettek. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 52 éves kisvárdai férfit a rendőrök. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a környezetében élő fogyasztókat láthatta el droggal, és a gyanú szerint ebből biztosította a megélhetését. A nyomozók a kutatás során a szer adagolásához használható precíziós mérleget és pénzt is lefoglaltak. Az ügyben több fogyasztót is kihallgattak, akik a rendőrség szerint rendszeresen a férfitól vásároltak kábítószert. A gyanúsítottat előállították a kisvárdai rendőrkapitányságra, majd kábítószerkereskedelem büntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Két gyanúsított esetében megszüntette a letartóztatást a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügyben. Az ügyészség tájékoztatása szerint helyette bűnügyi felügyeletet rendeltek el, legfeljebb 4 hónapra. A 7 gyanúsított közül így már 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik, a nyomozás középpontjában egy több mint 17 milliárd forintos támogatási keret elosztása. A gyanú szerint több mint 1000 támogatási döntés születhetett szabálytalanul. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben. Hosszabb rendszerfejlesztési leállásra kell készülni szeptember közepén az egyik hazai banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 18-án este 10 órától szeptember 19-én délelőtt 10 óráig több digitális szolgáltatás sem lesz elérhető. Ez idő alatt nem lehet majd utalást indítani, és az utalások fogadásában is fennakadás lehet az éjszakai órákban. A mobil és netbanki felületek, valamint több vállalati elektronikus banki szolgáltatás is szünetel. Internetes vásárlásra sem lesz lehetőség ebben az időszakban. A bankkártyás fizetés üzletekben a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és befizetés ugyanakkor a tájékoztatás szerint működni fog. A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a légitársaság vezetőivel. A megbeszélésen szóba került a debreceni járathálózat bővítése, valamint a budapesti bázis további fejlesztése is. A miniszter szerint a légitársaság mindkét városban nyitott az új beruházásokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozás és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. Debrecenből jelenleg 5 útvonalon közlekednek járatok. A tárgyaláson a repülési zaj kérdését is érintették, és közös munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amely a főváros környéki légtér terhelésének csökkentését vizsgálja. Elnyitette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntető ügy 2 gyanúsítottjának kényszer intézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 gyanúsított volt Rács mögött, kedden pedig bűnügyi felügyelet alatt álltak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. Az eljárás során a Fidesz szerverparkját is lefoglalták, a fizikai adathordozókat azonban azóta visszaadták a pártnak. Az ügyészség tájékoztatása szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 421, az eurót 360, a svájci frankot 384, az amerikai dollárt 308 forintos áron jegyezte a bank. Folytatásban száraz időben lesz részünk, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axwell, vagyis a Swedish House Mafia, Wait So Long, na hát ez a dal szólt itt a Sunshine-ban, 7 óra 40 perc van, most meg szólaljon meg egy kicsikét Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello, kimondod még egyszer ezt, ezt az egész mondatot így egyben? Hogy ki szólt és milyen dal és hogy volt?
0: Csak jó zene. Okay. Leegyszerűsítem, csak jó zene. Okay. Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axwell. Tehát ők hárman alkotják, ugye ők svéd DJ-k, ők annak idején létrehozták ezt a Swedish House Mafiát. Long story short.

0: Oké, ennyi.
1: Oké.
0: Okay. Ennyit
1: így megfejtettem, hogy ki volt az előadó.
0: Igen, a svéd házmaffia. Uh-huh.
1: Na, hát szóval az abbát hallottuk az elmúlt percekben.
0: Igen, akik Volvóval érkeztek.
1: Igen, na. És ikás butorban laknak, de minden, és svéd húsgolyót esznek reggel este.
0: Jó, ahogy hozzak meg bele egy svéd csavart.
1: Na.
0: Szóval, na, itt Magyarországra visszatérünk, és itt is van maffia. Nagyon sok helyen érzékelhető ennek hatása, akár lakás ingatlan vásárlással kapcsolatban tudod, van ingatlan vagy lakásmaffia, a hajléktalanokat is foglalkoztatja a maffia, tehát hogy mindenhol van egy olyan rendszer, ami azért szembe megy itt a törvényekkel, de mégis működik.
1: Na igen, most Mézga családban is volt egy maffia annak idején, a macskát úgy hívták.
0: Nem mafla volt, én mindig annak, azt én azt hittem.
1: Nem, de keresztapák is vannak bőven, tehát igen, amúgy ez a maffia, korán sem az a maffia, csak mi úgy nevezzük, mint átvettük a Hogy van ez Olaszországból, ez akik ilyen korrupcióval meg mindenféle foglalkoznak.
0: Ez ilyen gyűjtő neve.
1: Igen.
0: Azoknak, akik azt mondják, ilyen hangon, hogy a legfontosabb a család.
2: Na, és most van egy másik módszerük, ez a nyírjuk ki az összes fát a környéken.
3: Azért, hogy kilássunk, mert nem látjuk a tavat. Pedig a Balaton a miénk.
0: Na, és hát ez történik sajnos, hogy a Balaton után Budapesten is elkezdték kiirteni a fákat. Van erre egy nagyon mocskos módszer, ugyanis a hosszú engedélyeztetést akarják nyilván ezzel megkerülni azok, akiket zavar akár a kilátásban is. Egy-egy fa, gondolunk itt akár 50 éves házfákra is, amelyeket megmérgeznek, és hogy ne adjunk tippeket, és remélhetőleg erre azért nem is fogékonyak a hallgatóink, de gázolajjal öntözik meg a fát, egész pontosan megfúrják a fának a törzsét, beletesznek egy gumicsövet, és beleöntik a gázolajat. Na most ezzel egy hosszantartó kínzást indítanak el, ugyanis a gázolajjal megmérgezett fa haláltussája fél évig is elhúzódhat, és szépen lassan tönkre megy a fa, és belepusztul a gázolaj löketbe. Na most a Balatonon azért, mert ugye a kilátás zavarta egyes esetekben a háztulajdonosok vagy a nyaraló tulajdonosainak a kilátását, és most Budapesten is elérkezett sajnos ez a gázolajos famérgezős módszer, legutóbb most a 11. kerületi
1: nem látja a szomszédot, vagy mit? Nézni akarja a panel lakást, mi a bánatot akar egyébként? Örüljünk már, hogy még van az a néhány fa. Hát amikor a legnagyobb kánikula volt, olyan 40 fok környékén, volt szerencsém egyszer akkor bringázni, és egy olyan kerékpár útra tévedtem, ahol még megmaradtak a fák, és ahol még árnyék volt, és komolyan mondom, a 31 néhány fok felüdülés volt ahhoz képest, mint amikor csak a beton van, és csak a napsütés, és a többi, és a többi, és azt mondtam, hogy bár minden kerékpár út mellett lenne egy ilyen árnyék. Erre ehhez képest mindent ki akarunk vágni, és ki akarjuk nyírni. Tehát, hogy mit akar majd az illető a Balatonnál? Most ezen nagyon felhúztál. Tehát, hogy a jó kilátás, mit akar kilátni, amikor majd kiszáradt a Balaton? Tehát ez majd egy szép, egy nagy meder, mert most jelenleg ott tartunk, hogy most már lassan tűnnek el a tavak, meg a folyóink, meg a mindenféle, és van néhány fa még, ami esetleg a gyerekeinknek, meg az unokáinknak szólhatna.
0: Igen.
1: Igen, és akkor ezt így elintézzük. Hát nagyon szép dolog. Hogy mondtad, ilyenkor kifúrják és gázolaj, és ilyen lassú haláltusa. Hát ez nagyon szép megoldás. Nyilván nem lehet kivágni, mert az meg akkor meg megbüntetik őket. Tehát
0: hát
1: így
0: valószínű.
1: Így mosom kezeimet, nem én voltam.
0: Hát moshatja, mert a gázolaj az befogja, vagy legalábbis szagot ad neki. A gumicső körül nem csak az elszíneződés, de a gázolaj könnyen felismerhető szaga is árulkodott a mérgezésről, mondták egyébként itt a nyilatkozatban, és azt mondja az egyik polgármester, vagyis a polgármester feltételezése szerint az elkövető azután nyúlt ehhez a módszerhez, korábban a föld alatti részen 30 cm mélyen és hosszan megvágta a fa törzsét, de az nem okozta számára kellő gyorsasággal a fa pusztulását. Tehát, hogy már volt egy megelőző szerelés is, vagy egy támadás, amit a fa ellen indított, de komolyan, tehát, hogy amikor állatot, növényt bántanak, embert bántanak egymások, vagy az egyes emberek, tehát, hogy arra azért nagyon nehéz szavakat találni, és minap hallottam azt, és ebbe aztán végképp nem akarok belemenni, de az, amikor az édesapa bántja a gyerekét, és tragikus véget ér a gyermek élete, azért ott is úgy megfordul a fejemben, hogy Lehet, hogy lennék én abban a börtönben, hova oda kerül. Uh-huh.
1: Most ez is egy érdekes egyébként, amit mondta, 30 centi mélyen már belevágott, abban nem gondolt bele, hogy ha már ott ő zavarta a kilátást, nyilván akkor valószínűleg ott a környéken lakik. Jön egy erősebb szélvihar, és valamelyik családtagjára ráborul az afa.
0: Ó, Laci, ennyire nem előreláthatóak azok, akik ilyet tesznek. Vagy az... Á, ne viccelje.
1: Tudod, mit kívánok ilyenkor? Ha már kidőlt az a szerencsétlen fa, és elpusztul, mondjuk pont az ő autójára zuhanjon rá. És akkor úgy elgondolkodna azon, hogy mit tett. Na mindegy, ezen nem gondolkodnak el, senki ne kövesse ezt a példát, inkább ültessünk fákat. Állítólag, hogyha fát ültetsz, az első években még nem olyan... hatékony oxigéntermelő, mint gondolnánk. Sőt,
0: csak elszívja, először igen. Elszívja.
1: Tehát az elején, és akkor utána kezdi majd el, de egy nagyon sok dologra jó a fa. Tehát, hogy azért is nem csak építőanyag, meg nem csak azért, hogy árnyékot adjon, hanem tényleg azért, hogy a oxigén termeljen, azért, hogy a madarak fészkeljenek rajta. Na, most jön majd a következő, mert a madár leszarja az autót, és a többi, és a többi. Nyilván ez is bosszúság, de egyébként meg egy jó dolog, amikor azt hallod, hogy csicseregnek fenn a madarak, meg jönnek, mennek. Az a szerencsétlen madár meg utána megeszi a kukacot, meg a többit, ami meg káros a növényeinkre. Szóval én örülnék neki, ha minél több fa lenne mindenhol.
0: Igen, igazából azt nem látjuk, hogy az ember a káros tulajdonképpen a természetre. A természet mindig szeretné visszavenni ami az övé, és amint elhagyunk egy-egy területet mi emberek, azonnal ugye a természet ott megmutatkozik, a térkő között is kijön a természet.
1: Annak idején nem tudom, jártál-e már arra, Horvátországban van a világ egyik legszebb része, a plitvicei tavak, és hogyha oda elmész, akkor azt látod, hogy ott is vannak kivágott fák is nyilván, amelyek vagy elöregedtek már, vagy kidőltek maguktól, és látszik, hogy fűrésszel vágták ki, de úgy oldották meg, hogy nem is szállították el a fát tulajdonképpen, hanem minthogyha a saját környezetén ott hagyják, minthogyha természetesen dőlt volna ki, bele a vízbe, benne a tóba, az út mellett, nyilván úgy, hogy az útról lehúzzák.
0: Oké, de azért vágták ki, mert már öregek voltak.
1: Valószínűleg igen, vagy megsérült a teteje, vagy valami volt, de hát ez rögtön élőhely a halaknak, meg ilyen búvóhely, meg mindenféle, és tökre úgy nézett ki, minthogyha az ilyen hangzik, mint a gyárilag beleborult volna a nagy fenyőfa, vagy valami a tóba, csak látod a végén, hogy olyan egyenesen van elvágva, hogy az nem magától tört ki. De hát
0: van ennek valami, van nagyon komoly szépsége.
1: Nagyon szép
0: meg,
1: volt.
0: Meg meghittsége.
1: Igen, és az majd ott elkorhad a vízben, ott a tápanyagot ad, meg mindenfélét. Nagyon megható volt, sok-sok évvel ezelőtt, nagyjából vagy 8-10 éve lehetett talán, amikor a Magas Tátrában pedig egy nagy szélvihar következtében rengeteg fenyő kidőlt, és gyakorlatilag letarolta a fél hegyet, és azt láttad, hogy ott egy rakásfa, ami egyébként tök szép volt, és lentről nézted, egy kopasz hegyet látsz onnantól kezdve, kidőlve nem tudom hány fával.
0: És nagyon sok helyen ezt láthatjuk egyébként az elmúlt években is, amikor rengeteg tűzeset történik, és végig söpör, és hatalmas méretű több hektáros területeket letarol a tűz, és én is jártam úgy már, talán nem is tudom, Szlovákiában lehetett az, nagyon sok évet, tehát ugye 20 évvel ezelőtt, hogy döbbenet volt, hogy amerre autóztunk, végig dombok, hegyek, és üresen álltak, és látszott, hogy nemrég a tűzvész volt.
1: Igen, az is egy szörnyű, és hát ez a másik, hogy idén nyáron ebben a nagy melegben egész Európában folyamatosan oltották a tüzet, és akkor ugye kiderül, hogy egyébként a történetek 70%-ában szándékos gyújtogatás volt. Hát ott is zavarta a kilátás, vagy mi a bánatot akart, nyilván üres telket, vagy nem tudom mit, úgyhogy ha már...
0: Igen, így szokták egyébként ezt is megcsinálni.
1: Remek módszer. Égessünk le több száz hektárt, csak azért, hogy nekem legyen egy...
0: Kaszinom.
1: Igen.
0: Vagy bármi
1: vagy
0: más,
1: egy
0: igen.
1: 1000 négyzetméter.
0: Főleg, hogyha ilyen természetvédelmi terület, és ugye olyan, hogy sose kapnál oda engedélyt, na hát azok után lehet, hogy utána megszerzed ezeket. Tehát, hogy ezeknek a hátterében sajnos ez van, és ez pokoli, mert erre rákapnak egyre többen, és ez egy ilyen véget nem érős történet.
1: Igen, ez is volt, de olyat is hallottam, hogy fiatalok egyszerre kimentek, tábortüzet raktak, felelőtlenségből begyújtották, miközben, hát akár most a horvát részen is, biztos láttad te is, hogy azt hiszem Makarskán vagy Omis környékén ki kellett menekíteni magyarokat is, turistákat is, 20 percük volt arra, hogy elhagyják az otthonukat, mert már a lakóövezetet veszélyeztette a tűz. ott fordul a szélirány, két perc alatt te azt gondolod, hogy, hogy mit tudom én, kelet felé fúj a szél, aztán átfordul nyugat felé, és akkor hirtelen rágond, vagy már a másik irányba a lakóövezetet veszélyezteti, és akkor innentől kezdve nagyon nehéz őket eloltani. Görögországban sem tudták nagyon sokáig, Franciaországban is ez volt, Spanyolországban is óriási erdőtüzek voltak idén nyáron, hát ez nem a fáknak az éve eddig. Úgy
0: igen, és ráadásul ugye évek, évtizedek kellenek, mire a fa az megint olyan normális méretű és kinézetű lesz, miközben ugye itt pillanatok alatt a tűz martalékává válik. Egerben voltam a hétvégén, és jött velem szembe egy hír, hogy Eger határától 300 méterre van a tűz.
1: Igen.
0: És akkor közben én ebből semmit nem tapasztaltam, egy 3 napot töltöttem Egerben, és hát megfékezték, eloltották, de hirtelen olyan pánik lett úrrá rajtam, hogy így kinéztem a szálláshely ablakán, hogy amúgy nem látok sehol tüzet, meg füstöt, hogy így jó van, akkor egyelőre még lehet, hogy van időm. De azért volt bennem egyfajta pánik, mert bármikor tűzesetekről hallottunk a világból, mindig az volt, hogy perceid vannak. Azt hiszed, hogy ó, ez még odébb van. Nem, az nagyon gyorsan terjed.
1: Akkor mondom neked a legfrissebb hírt Egerrel kapcsolatban. Medvenyomat találtak Egernek a külső részén. Tehát az egyik ilyen, ahová járnak kutyát sétáltatni, park van, szép helyek vannak, rengeteg ember van. Lehet, hogy te is pont ott jártál. És állítólag két juhot már el is rabolt, úgy, hogy elragadott magával a környéken, úgyhogy kiadták ott a környéken a polgármester is, meg mindenki a figyelmeztetést, hogy hangosan sétáljunk, ezt nem tudom, hogy lehet, tehát ez a énekelve, hangosan kiabálva, ne egyedül lehetőség szerint.
0: Hanem mindig egy tőlünk lassabb ember.
1: igen, és kutyát semmiképp ne sétáltassuk. Nem tudom, miért a kutyára ugrik ezek szerint.
0: Tehát juhokat vitt el?
1: Két juhot.
0: Meg közben tűz is volt. Hát én látom azt, hogy a medve a hóna alatt két juval sétál, cigivel a szájában, és azt meg egyszerűen csak rossz helyre dobta.
1: Igen, a többiek meg már ott sütögetik ki a nyáson, ott forgatják a felhúzott juhokat. Nem?
0: Igen, és a medve meg csak annyit lát, hogy mindenki fejvesztve rohangál, ordibál, azt mondja, ezek hülyék.
1: Igen, de hát amúgykor Lilafürednél volt medve, tehát most már azért van.
0: Ez nem ugyanaz
1: a környék. Lehet, hogy ugyanaz. Igen, egyszer Csepelen volt. Nem? Mondjuk az nem tudom, hogy került oda, meg Szolnokra, az pár évvel ezelőtt volt.
0: De ez nem futár, amúgy. Nem látom úgy, hogy az országot teríti.
1: De, bejárja az egész környéket. Úgyhogy megúsztad az egri kalandot, sem a tűz, sem a medve nem ragadott el.
0: Na minden esetre, hogyha oda megyek lakzik, most már feláras, mert ez így nem jár.
1: Veszélyességi pótlék.
0: Az biztos. 7:53 van, jön a halott pénz, aztán friss hírek, információ. Azok

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat, biztonságos célbaérést kívánunk. A vonal végén pedig kiderítjük Horváth László gépermű szakoktatótól, hogy mi újság Debrecen területén. Szervusz, mire figyeljenek az autósok?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát erről nem győzünk eleget beszélni, hogy a diószegi úton a megváltozott sebességhatárra nagyon figyeljünk oda, mert most már elfogyott a tőlem, és mérik a sebességeknek a betartását, tehát 50 km per órás sebességet helyeztek ki. Ami reggelre átváltozott a belváros területén, a Dózsa-György-Tomaszman kereszteződésében egyenesen nem tudjuk tovább folytatni az utunkat az aszfaltozási munkálatok miatt, de ez jellemző a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig szintén munkagépek dolgoznak, megátoljuk az embereknek a munkáját, tehát figyeljünk egymásra, hogy ne kelljen balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
2: Így legyen. Köszönjük, László!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: A Vált szerint bántalmazta és bezárva tartotta a nagymamáját egy férfi. Sebességkorlátozást vezettek be a külső diószegi úton. Nyilvános pályázaton keresik a tankerületi vezetőket. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Előkészítő ülést tartott a Hajdúböszörményi járásbíróság annak a 37 éves férfinak az ügyében, aki többek között rablással, kapcsolati erőszakkal és személyi szabadság megsértésével vádolnak. A vádirat szerint a férfi 2022-től együtt élt 88 éves nagymamájával, akit rendszeresen bántalmazott, félelemben tartott és nyugdíjából élt. A vád szerint többször pénzt követelt tőle, fenyegette, egy alkalommal pedig egy arany nyakláncot is kitépett a nyakából. Az ügyészség szerint az idős asszonyt a férfi elzárta a külvilágtól, elvette a kulcsait, bezárva tartotta az ajtókat és megakadályozta, hogy segítséget kérjen. A vádlott nem ismerte el a bűncselekményeket, az ügy tárgyalással folytatódik. Forgalom biztonsági okok miatt 50 km per órás sebességkorlátozást vezettek be Debrecenben a külső diószegi úton. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a döntést baleseti adatok, valamint önkormányzati és lakossági jelzések alapján hozták meg. A debreceni önkormányzat a tömegközlekedési szolgáltató és a rendőrség bevonásával. Az új sebesség határa, lakott terület határa és a Kócos horgásztó közötti sűrűn beépített útszakaszt érinti. A korlátozás célja, hogy javítsa a közlekedés biztonságát és csökkentse a baleseti kockázatokat. A közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett táblákat és tartsák be az új sebességhatárt. Szeptember 20-ig lehet jelentkezni a tankerületi igazgatói posztokra, Debrecenben is keresik az új vezetőt. A pályázati felhívás szerint a megbízás 5 évre szól, a jelentkezőknek pedig motivációs levelet és részletes szakmai programot kell benyújtaniuk. Ebben be kell mutatniuk vezetői koncepciójukat, valamint azt is, hogyan képzelik el az adott tankerület működését és az intézmények szakmai támogatását. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta a cél, hogy politikai kinevezettek helyett szakemberek irányítsák a tankerületeket. A pályázatok elbírálásánál a szakmai program és a vezetői elképzelés lehet a legfontosabb szempont. Újabb útfejlesztés kezdődött Debrecenben, ezúttal a Bíbor utcán. A környéken az elmúlt években jelentősen nőtt a lakó ingatlanok száma, ezért az utcaforgalmi szerepe is erősödött. A beruházás részeként a Bíbor utca mintegy 250 méteres szakasza kap új aszfalt burkolatot, az út 5,5 méter széles lesz. Emellett a Lóskúti utcai csomópont egy részét is aszfaltozzák, és csak nem 280 méteren kiépítik a csapadékvízelvezetést. A kivitelezésre fél évvel rendelkezésre, de a tervek szerint akár már november végére elkészülhet a beruházás. Az új útszakasz lakó pihenővezet lesz, ahol legfeljebb 20 km per órával lehet majd közlekedni. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a DKV 17-es és 17 alsjáratainak két megállóját Debrecenben. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint augusztus 26-án szerdán 12 órától várhatóan, augusztus 31-én hétfőn üzemkezdetig dolgoznak a Kishegyesi úton. A munkák ideje alatt a műanyaggyár irányában található határ útipari park és Halsona utca megállóhelyeket lezárják. Az Ondót felé közlekedő 17-es járat, valamint a műanyaggyár irányában tartó 17-ás busz ideiglenes megállóban áll meg. A határúti ipari park megállót 100 méterrel, a Hasona utca megállót pedig 50 méterrel hátrébb helyezik át.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Folytatásban száraz időben lesz részünk, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra 14 perc van, és vezessetek nagyon óvatosan, rengeteg helyen van útrekonstrukció, felmarás, lezárás, sávelhúzás, minden csőstől jön. Főleg azért, mert ugye ráfordult, aki nagyon sok helyen a célegyenesre, és hát szeretnék a munkavégzéseket befejezni iskola kezdésre. Ilyenkor ez a végén mindig egy nagy kapkodás, és azért nagyon reméljük, hogy a nagy kapkodás nem szül hibát, mert olyankor szokott leginkább hibázni az ember. Aztán, hogy mennyire számít egyesek tudatában hibának az, hogyha a közösségi médiát egyes országok betiltják bizonyos kor alatt, azt nem tudom, viszont most Szlovákia is úgy döntött, és a szlovák kormány is beáll azon egyelőre nem túl népes táborba, ahol eltiltanák a 16 éven aluliakat a közösségi médiától.
2: Ausztrália kezdte, azt hiszem ezt a sort, aztán a Nagy-Britannia, Új-Zéland.
1: Igen, mert ott már a kenguruk is nyomkodták a telefont.
2: Igen, és már megunták. Meg amúgy is olyan sűrűn találkoznak egymással.
1: Igen.
2: Nagy a népsűrűség idézőjelben.
1: Igen.
2: Szóval itt Szlovákia a következő?
1: Igen, jóvá hagyta egyébként a pozsonyi kormány a tegnapi ülésen azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Egyébként nagyon sok támadás éri például a Metát is, most indítottak ellenük, folyamatosan pereskednek a világon valakik mindig a Meta ellen. Állítólag most egy akkora nagyszabású lesz, ami akár be is dönthetik az egész céget, vagy átformálhatja teljesen a platformot. És hát én úgy emlékszem, Kaliforniában zajlik majd a tárgyalás, ami mindig kicsikét ilyen központi helyszíne, vagy központi helye ezeknek a bírósági tárgyalásoknak. Ott sokkal inkább figyel már rájuk a világ, amikor oda kerül.
2: Most mi a baj egyébként velük, hogy nem tudod, miért perelik most
1: megint,
2: be őket?
1: Most megint a gyerekekkel kapcsolatos, hogy megtévesztés, hogy egyes állításukkal szembe megy az, hogy mégsem a gyermekek védelme az elsődleges céljuk, és hát valószínűleg erre vonatkozó az egész per, ami ugye a gyerekeket érinti, és jöttek, és előkerültek a jogvédők, és előkerültek a szülők, és indították a pereket.
2: Nekem ez furcsa.
1: Mert még mindig nem dolgozták ki megfelelően azt, hogy ellenőrizhető legyen az, hogy akkor hány éves ül ott, ki az, aki azt a felhasználói profilt létrehozta.
2: De hogy tudod vagy ellenőrizni? Tehát akkor mindig kell majd egy arcképes bejelentkezés, vagy hogy?
1: Hát csak úgy.
2: Hát nyilván akkor meg senki nem fogja használni, már bocsánat, de...
1: Hát én már 14 évesen elmúltam 18, mikor megkérdezte a weblap, hogy elmúltam-e 18.
2: Mi, oda teszel majd egy fényképet, és akkor bemutatod, hogy ő az. Tehát, meg ez megint relatív. Hát van olyan fiatal, aki egyébként 14-5 évesen is úgy néz ki, mint egy 18, meg van, aki fordítva 20 évesen is úgy néz ki, mint egy 14.
1: Okmányok.
2: Hát, és akkor ki fogod adni az okmányaidat egy Metának minden egyes bejelentkezéskor? Vagy hát nem egy bankról beszélünk.
1: Nem, hát csak felhasználói profil létrehozásánál.
2: Nem tudom.
1: A bejelentkezés.
2: Nekem ez fura. Nyilván védeni kell a gyerekeket, meg tényleg rengeteg káros dolog van ott, amit meg ráveszik egymást a hülyeségre, vagy ott olvassa és kipróbálja. Nyilván oda van írva, hogy ne próbáld ki, abban a másodpercen mindenki.
1: Micsoda érdekel, mutasd már, mit ne próbálják?
2: Hát most volt, például pár évvel ezelőtt, vagy nem is olyan rég volt egy ilyen, hogyha iPhone-od van, akkor állítsd vissza az óráját 1970. január 1-ére, és titkos funkciók jönnek elő, meg stb. Mert hogy állítólag valahogy akkor indult az egész, és stb. Még mielőtt a telefonodhoz nyúlnál és visszaállítanál, csak hozzáteszem, hogy ez egy, hát nem tudom, hogy vírus volt-e, vagy valami, de többet nem lehetett bekapcsolni a készüléket, és aztán vitték szerelőhöz, a szerelő próbálta visszaállítani, most megjöttek rá a legújabb iOS frissítések, és állítólag ezeken a készülékeken, amik nem a hivatalos márka szervizben voltak szervizelve, például ilyen képernyőcsere, vagy ilyesmivel, azoknál meg problémák jelentkeztek. Szóval minden mindennel összefügg, de nem kell bedőlni annak, hogy amit látsz feltétlenül az interneten, hogy hű, ez jól fog működni.
1: De nem jó ötletnek tűnt felszívni az orrunkkal a fahéjat is.
2: Na hát az a
1: vagy
2: másik.
1: Megenni egy kanálfahéjat.
2: Meg egy csomó minden. Igen.
1: Meg felszívta az orrával az óvszert, aztán megfulladt.
2: Igen.
1: Mert a torkánakat.
2: Így van. Te. És ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem sokszor elmondtam már, én nagyon ellene vagyok ezeknek a negatív kommenteknek, amik ott ilyen cunamiként söpörnek.
1: Lélekromboló egyébként teljesen.
2: Nagyon. És nagyon sok olyan ember, aki egyébként így hétköznap találkozol vele, beszélgetsz vele, tök normális, vagy normálisnak tűnik. És azt mondod, hogy valamiért késztetést érez, hogy leül a klaviatúra elé, vagy a laptop elé, és az estét azzal tölti, hogy beszólogat ide, beszól, véleményt nyilvánít olyan dolgokról, ami ez egyébként nem is feltétlenül ért, nincs meg mindenről a megfelelő információja, tehát elmondja, most csak akkor a sportról, XY és Z miért nem játszik így, mert nem tudja, hogy egyébként betegséggel küzd, egyébként otthon lázasan fekszik, és szidja mondjuk az edzőt, mert miért nem állítja
1: be. Tudod, nem is kell mindent tudniuk az embereknek, hanem pontosan. Az a baj, hogy túlságosan csordul bennük a frusztráció, és az így jön ki, és nem annak a helyzetnek szól, ahogy ő reagál, hanem hogy annyira borzasztó az élete, annyira rosszul van önmagával,
2: de még ez sem igaz, mert van, akit ismerek egyébként személyesen, és tök boldog élete van. Csak olyan, mintha ilyen skizofrén helyzet lenne, hogy ahogy a gép elé kell, ott meg valamiért így be kell szólogatni embereknek. Nem tudom miért.
1: A kutyák, amikor egymásnak ugatnak a kerítésen keresztül, és elhúzódik a kerítés, és már nincs köztük kerítés, és mindenki jobban
2: igen.
1: lesz.
2: Én már annyiszor ilyen. Mondtam, hogy tudom, hogy nem lesz ilyen megoldás, meg semmilyen hatásunk nincs. De ha például mondjuk akár a Facebookon nem lehetne hozzászólni, csak lájkot tenni, azt mondani, hogy tetszik, vagy nem tetszik, kész. Ezt leírod, abban a másodpercben nyilván nagyon sokan ki is lépnének, mert nem tudnának magukkal mit kezdeni, mert nem tudnának hozzászólni.
1: Elkezdenének otthon beszélgetni az emberek. Hallod, mama, képzeld már, és lehet, hogy elmondaná neki, és akkor az a helyzet, hogy a közösségi felületeket nagyon sokan ventilációra használják. Azért, hogy ott adják ki magukból a kártékony belső dolgokat, mert nyilván tényleg amúgy adjátok ki, mert amúgy kárt tesz bennetek, hogyha bennetek marad, csak nem jó a módszer, nem jó az, ahogy tálalják az emberek. Ez a baj egyébként, és olyan sok mindenről beszélünk, hogy mennyi mindent lehetne oktatni, tanítani, és például olyan nincs szerintem, ami arra fókuszálna, hogy a gyerekekben ne csak tudást verjünk már bele akarva, akaratlanul, kényszerrel, hanem nem lehetne, hogy a lelki jólétükről is szóljunk, és legyen valami de, olyan óra, ami ezzel
2: Gabi,
1: foglalkozik.
2: Teljesen igazad van, és tényleg azt mondom, hogy arról beszélünk sokszor mi is, hogy mit illik meg, mit nem illik. Tehát, hogy amikor a kinyitod az ajtót, bekíséred, előre engeded a hölgyet, felállsz, átadod a helyed, és a többi, és a többi. Na most gondoljunk csak abba bele, hogy amikor beszólsz valakinek mondjuk így a Facebookon, meg elkezdesz név nélkül anyázni, de sokan névvel együtt, hogy ezt most játsszuk el úgy, mintha személyesen lenne. Ez a kapcsolat. Ülnétek az asztalnál.
1: Benne vagyok, Laci.
2: Há, Isten őriz. Ülnék az asztalnál, és ugyanúgy. Hát szerinted milyen beszélgetések lennének? Hát mindegyik verekedésig fajulna.
1: Körülbelül.
2: Tehát amikor bemész valahova, ott se így kezded, hogy rá töröd az ajtót, és rögtön elkezdesz vele üvöltözni. Itt meg szó nélkül hozzászól, és. Szóval ez a felnőtt generáció hibája. Tehát arról beszélünk, hogy a gyerekek védelme, de közben meg mi felnőttek azok vagyunk azok, akik ezt elrontjuk.
1: Igen, mert hogyha a gyerekre ránézünk, akkor mintha tükörbe néznénk, mert nyilván ő valahonnan szedi ezeket.
2: Meg ezt látja. Így van.
1: Na, úgyhogy hát akkor nem csak, hogy
2: nem
1: be
2: tudom,
1: kellene,
2: hogy mi a megoldás,
1: de... be kell tiltani a szülőket.
2: Igen, lehet, hogy a 16 év alattiaknak kéne csak Facebookozni, és sokkal boldogabb lenne a világ, mert maximum megbeszélnék, hogy ki mivel játszik, meg mi a program. Egyébként ez is 16 év, ki fogják játszani, ebben biztos vagyok, tehát ugyanaz a metódus, mint amikor nem lehet alkoholt venni.
1: Aztán bizonyos értelemben felnőtt a 16 éves. Bizonyos értelemben meg még a 26 éves is lehet gyerek.
2: Igen. Tehát néha úgy rácsodálkozok filmekre is, amikor behatárolják így a korhatárt, hogy 16 év alatti, meg stb. Hát az a 16 éves, hát ez gyakorlatilag
1: az már látott cifrában.
2: Így van. Az már mindent látott, mindent tud. De nyilván ők azok a korosztály, akikre viszont nagyon veszélyes. Tehát egy-egy TikTok videót megnéznek, vagy ilyesmi, és ők azok, akik félelemérzet nélkül ki is próbálják. Mert ha hajoljunk ki a vonatból, meg mászunk fel a vonat tetejére, mert ilyen hülyeségeket látnak, és aztán megégnek, mert a nagy feszültségű vezetéktől utána megsérül, leesik, és a többi, és a többi. Vidám reggeli műsorunk lett a vége, de...
1: Hát ez most nem. Amúgy az szokott lenni.
2: Igen, de szóval a szülőknek a felelőssége szerintem az, hogy nézzék meg, hogy a gyerek egyébként miket nézeget. Az, hogy most megtiltjuk, jó-e vagy nem jó, majd kiderül, nem tudjuk most még megsoszani. Hát Szlovákiában úgy tűnik, hogy úgy döntöttek, hogy ezt a módszert alkalmazzák.
1: Igen, és állítólag az új szabályozás is nagyon jól rávilágította, hogy a szélsőségessé válás és az erőszakra biztatás megakadályozását célzó védelmi rendszer létrehozásáról szól. Tehát, hogy igen, itt azért ezáltal is akarják védeni a gyerekeket. Azt mondják, hogy a korlátozás vagy a szabályozás indoklása szerint a 16 éves korhatár olyan pszichológiai tanulmányok és vonatkozó nemzetközi ajánlások alapján került a törvényjavaslatba, amelyek szerint az ennél a kornál fiatalabbak a kritikus gondolkodásnak és az érzelmi szabályozások és a közösségi kapcsolatok kialakulásának olyan fejlődési szakaszában vannak, amelyben rendkívül sebezhetőek, és az algoritmus által ajánlott nem egyszer manipulatív jellegű és más kártékony tartalmakkal szemben is ugye ez a helyzet, hogy ők az a generáció, akik már nem gyerekek, akik már serdülnek, de már majdnem felnőttek, akik már elég bátrak ahhoz, hogy akár hülyeséget is csináljanak, mert azért a mai 16 éves az azt gondolom, hogy már benne van a
2: hülyeségben. Oké, tedd a szívedre a kezed. Te milyen hülyeséget csináltál 16 évesen? Hát mi is csináltunk mindenfélét, amiről a szüleink nem is tudtak. Tehát ez a...
1: Az, nem tudom, nekem az veszélytelenebbnek tűnt annak idején. Mi nem voltunk ennyire veszélyesek önmagunkra.
2: Hát, vagy legalábbis mi így gondoltuk. Vagy így. Hát a címborám, amikor tüzet rakott az erkélyen, mert szalonnát sütött, a másik, amikor mi légyírtós dobozokat robbantgattunk, mert rá volt írva, hogy tűz és robbanás veszélyes, hát nyilván, hogy ki kell próbálni.
1: Mondjuk ti veszélyesebben éltetek, mint mi.
2: Hát ezért mondtam, hogy csináltunk annyi hülyeséget, hát volt ismerősöm, aki már pedig azt mondta, hogy ő most átmegy a Tokaji vasúti hídon már akkor is, mert át fog menni, csak arra nem számolt, hogy jön a vonat. Mi meg ott álltunk, és így néztük, hogy aha, és akkor megúszta, túlélte, tehát de mi is voltunk őrültek, meg csináltunk hülyeséget, csak mi ezt nem a Facebookról tanultuk.
1: Meg nem tudtátok ilyen... megmutatni de... videón ezeket. Hát, igen.
2: Hál' Istennek, mert jött volna még néhány követő, hogy ő is kipróbálja. Tehát mi
1: jó, hogy nem tartoztam a társaságotokban, mert én belehaltam volna.
2: Nem voltunk annyira rosszak. Mondjuk a kedvencem az volt, amikor a cimborám elvágta a kocsiba a benzinvezetéket. Pusztán azért, mert forgattunk egy kis filmet, és hát az lett volna, hogy Matuska Szilveszter felrobbantja az autót, de egy másik megakadályozza. Ugye Matuska Szilveszter volt, aki a Biatorbágyi hidat robbantgatta, és hát mi meg erről forgattunk egy kis filmet. Oda mentünk, rendesen az én autóm volt a donor autó, és megmutattam neki, hogy oda tesztünk egy ilyen kábel vezetéket, egy ilyen kamut, hogy ezt vág majd el. Jó, oké. És akkor odajött, elvágta, elindultunk, mert én sem néztem meg utána, hogy nem azt vágta el. Elindultunk, aztán körülbelül 10 méter múlva, hátra mentem, ömlött a benzin. Te nagyon hülye, a benzinvezetéket vágtad el. Hát nekem vezeték volt.
1: Igen, mi meg azon háborogtunk itt, hogy az emberek magukat hideg vízzel öntik le, meg fahéjat esznek. Ti azért túltoltátok.
2: Persze, de hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél, össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk
1: mert annyira tekerni. Mert az hajtani kellett volna.
2: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskó, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
1: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határ súrolja.
2: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kijetted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévés munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint néz meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
1: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle. Na, innen folytatjuk, jó reggelt!

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást, megérkeztek a Sunshine FM legfrissebb sporthírei, de melyek ezek, Laci?
3: Igen, hát régiunk legfontosabb híre, hogy az Al Katin bejutott a Bajnokok Ligájába.

0: Most már ott is szólunk ezek szerint, lehet, hogy Atén környékén. Minden esetre Varga Barnabásnak gratulálunk, itt a válogatott játékos miatt említjük meg ezt a hírt, hiszen duplázott ezen a mérkőzésen, nyertek, és tovább jutottak. Apró szépséghiba, hogy megsérült Varga Barna, és le kellett cserélni, reméljük, hogy nem súlyos a sérülése. Ma a Ferencváros játszik majd Európa Liga mérkőzést a Trabzonspor ellen. Török csapat 1-0-ra nyert a Fradi az első mérkőzésen, és most Budapesten lesz a visszavágó, úgyhogy jó esélyei vannak a Fradinak. Hétvégén rendezték a Medusa Kupa utánpótlás kosárlabda tornát Nyíregyházán, ugye ez a Nyíkse szervezésében évek óta kerül megrendezésre, és hát jól is szerepelt a Nyíkse, volt egy szlovén csapat is, akik bár egy-két játékosuk hiányzott, azért mindig komoly játékerőt képviselnek, a Nyíkse legyőzte őket, majd onnantól kezdve egy picit a miskolciaknak könnyebb dolgok volt, mert úgy elfáradtak szegény szlovénok, hogy utána a miskolciak is legyőzték őket, így aztán a Meavc és a Nyíkse játszotta a döntőt, és a Nyíkse nyerte meg ezt a tornát fennállása, illetve története során először, úgyhogy itthon tartották a kupát, jövőre nem kell újat gyártani, legalább ez egy jó hír, mert akkor ez legalább megvan.
1: Gratulálunk nekik.
0: Így van, ügyesek voltak a srácok. Szilágyi Nikolett utazhat a világbajnokságra, debreceni tornász hölgyről van szó, és olyan teljesítmény nyújtott az idei szezonban, van még a VB előtt jó néhány versenye, de olyan teljesítmény nyújtott, hogy bekerült a válogatottba, az utazókeretbe, és ott lehet majd a világbajnokságon, úgyhogy szívből gratulálunk neki. Lesz majd veled futás második alkalommal Nyíregyházán.
1: Nem hát velem biztos nem.
0: Nem veled futok, de sose lehet tudni.
1: Én csak, ha menekülök.
0: Igen, szeptember 4-én menekülhet. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. Tavaly indult el, és több mint 1000-en voltak. Az atlétikai centrum a helyszín, és éjszaka kell futni. Tehát egész pontosan este. 7 órakor indul a program. Ez jövő hét vége, ha jól számolom.
1: Ez egy ilyen éjszakai futás?
0: Igen.
1: Kalandos az ilyen.
0: Így van, és világítás. Mindenki kap majd az első 500 regisztráló ilyen ledes kis világító berendezést.
1: A többi 500 meg botorkál.
0: Ne, hát ki lesz világítva, nyilván tűzzsonglőrök lesznek, tehát lesz világítás. Itt az egésznek talán az a savabors, hogy nem is a futás a lényeg, mert 400 méter, 1000 méter, meg 3000 méter a táv. Nyilván lehet több távra is nevezni, a legkisebbek indulhatnak a 400 méteren, tehát az a gyerekfutam, hanem maga az, hogy egy jó közösségi élmény. Tavaly is volt DJ, aki zenélt, tehát most is lesz fellépő, és akkor egy szép estét együtt lehet tölteni. Hát nem mondom azt, hogy nagyot lehet bulizni, de olyan 10-ig biztos, hogy tart a program. Miután ez ugye a lakóövezetben van, ott az atlétikai centrum, így nagyon sokáig nem lehet bulizni, de a fiatalok megtalálják majd a módját szerintem, hogy egy kicsit tovább maradjanak, vagy ott a környéken legyenek, de hát itt a legfontosabb cél a szervező sportcentrum részéről, hogy egy kicsit velük is megismerkedjenek a fiatalok, és ha van kedvük, akkor a több mint 15, azt hiszem, szakág közül bármelyiket ki lehet próbálni, és aztán lehet hozzá
1: csatlakozni. Igen, kell az utánpótlás mindenképpen.
0: Kell, annak idén Hellebrand Mátéről sokszor mondtuk már, mint gyalogló, hogy így kezdte pályafutását, és soha nem lehet tudni, hogy nem lesz egy következő. Elment egy Mikulás futásra, megtetszett neki, ott volt a rekordtán, ott volt a helyszín, a stadion, és akkor megkérdezte, hogy nem járhat-e edzésre, és akkor lám utána meg lett belőle egy négyszeres olimpikon.
1: Amúgy én annak is utána járnék, és biztos van erről statisztika, hogy például így vételkörzetünkben is, hogy melyek a legfelkapottak sportágok, amelyek, mert ugye minden évnek vagy generációnak megvan a maga, és az nagyon sok mindentől függ, mit látott a tévében, kiből mekkora sztár lett, kik a példaképek, hogy vajon mi lehet a legjobb öt, ami hát, legnépszerűbb
0: mondom
1: öt sportág.
0: Mondom neked, a legnépszerűbb nyilván a foci, igen. Az atlétika, az úszás, tehát ez a top 3 az biztos, hogy benne van. Tehát, hogy
1: ezekben nagyon jók is.
0: De ezek jók is, mert egyébként atlétika olyan szempontból jó a fiataloknak, hogy nagyon jó alapot ad bármilyen sportághoz. Ha kosaras lesz belőle, akkor azért, ha futó azért, ha focista azért, nyilván az atlétika majdnem mindenhez kell. Az úszás meg egy alap dolog. Ha nem lesz belőle világbajnok úszó, vagy olimpiai bajnok úszó, de víz biztosan tud több technikával is úszni.
1: Meg azért megérte. Az nagyon fejleszti a testet is.
0: Nagyon, és nagyon egészséges kardió is szempontból is így van. Tegnap egyébként bármilyen hülye hangzik, ez este 11-ig nem bírtam elaludni, és egy órán keresztül régi olimpiai úszásokat néztem. Nem szándékosan, egyszerűen ez dobta fel a YouTube, és kíváncsi voltam, hogy Egerszegi Krisztina, amikor megnyerte az első olimpiáját. Hát ez a klasszikus mondat, ez a gyere Egérke, gyere te kicsi lány, aztán utána már csak megnéztem a második olimpiai győzelmét, és onnantól már dobta nekem folyamatosan a videó megosztó Darnyi Tamást, Rózsa Norbertet, és a többit, és a többit.
1: És utána arra ébredtem, hogy reggel Egerszegi Krisztina hívott fel.
0: Hát ha nem is, de egyébként nagyon jó érzés volt, és tudtam, hogy mi lesz a vége, de esküszöm neked, úgy izgultam, hát amikor gyúrtad Dani 15 évesen, megverte úgy a mezőnyt egy testhosszal, hogy gyakorlatilag egy kettes pályán, azt hiszem, ott úszott, és így mindenki így pislogott, hogy hát ez hogy, honnan jött
1: ezen
0: ez
1: motor
0: a srác.
1: Van, ezen
0: igen,
1: motorcsónakkal
0: igen,
1: megy.
0: És hát hihetetlen szemtelen volt, tehát ahogy ott megnyerte. Úgyhogy ezzel foglalatoskoztam este olyan, hát nem is tudom, 10-11 között, hogy ezeket nézegettem, és nagyon jó érzés volt. Néha ugye egy kicsit nosztalgiázok Forma 1 kapcsán is, hogy előveszem ezeket a régebbi futamokat, és belenézek, és úgy visszajön, hogy hú, van hang, hú, van előzés, igen, van küzdelem, stb. Hát most az úszás volt napirenden, nem tudom, mi lesz majd a következő, de azért megnéztem például Várinak, a vízilabdásnak az oroszok elleni olimpiai döntő szerzett ilyen svéd csavaros, ha már ezzel, erről beszéltünk ma reggel, gólját, aztán hát ilyen szép találatokat is feldobott innentől kezdve nyilván a YouTube, és hogy érdemes ezeket egy kicsit így visszanézni, így már csak a hangulat miatt is. Hát ahová viszont most nem érdemes menni, az 60, legalábbis jégkorongozni semmiképpen. Hosszú idő után úgy gondolták a 60-iak, hogy indítanak újra egy jégkorong csapatot, elkezdték toborozni a játékosokat, megkezdték a felkészülést.
1: És hűtik a pályát.
0: Szeptemberben, hát hűtenék a pályát, mert hogy szeptember 1-től indult volna újra, azt hiszem talán 60-i gigászok, vagy valami ilyen néven. Minden szépen alakult, hát egyedül arra nem gondoltak, hogy valaki az éjszaka leple alatt beoson hozzájuk a jégpályára, és a kompresszorból a részcsöveket kivagdossa, hogy elvigye aztán egy ilyen fémtelepre, mert hogy pár tízezer forintot kap azért azokért a részcsövekért. Na most ezek a részcsövek, ezek ilyen így összességében ilyen több mint 10 millió forintos kárt okoztak a szerkezetben, gyakorlatilag használhatatlan, jeget innentől nem lehet csinálni, jégpálya nincs, jégkorong csapat pedig így nem lesz. Úgyhogy most jelenleg azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hát szerencsétlenek sírva fakadtak, amikor meglátták. Nem is értettem, hogy valakinek tényleg ez hogy jut eszébe, hogy elsétálott a jégpálya mellett, azt nézd meg, akkor a kompresszor, hát ennyiben bevágjuk ki.
1: Tudod mit, amúgy ilyen helyekre ki kellene írni? Ne bánsd, hív, megegyezünk.
0: Igen, hát tehát, hogy inkább odaadod.
1: Adok 50 ezeret, csak ne bánsd.
0: Igen, tehát hogy ez annyira szomorú.
1: Mintha kivetted volna, de nem veszed ki.
0: Igen, tehát ezzel tönkre tenni nem csak a kompresszort, nem csak a jégpályát, hanem gyakorlatilag az egyesületet, gyerekeket, csapatokat, minden. Igen. Annyira sajnáltam őket, úgyhogy sajnos van ilyen is
1: Amúgy az ilyet sokkal súlyosabban megbüntetném, mint sem csak annyi, hogy amekkora kárt okozott.
0: Igen, és eszembe jutott, amikor például Nyíregyházán a szobrot flexelték szét,
1: igen.
0: Meg különböző dolgokat, hogy nem gondolnak bele, hogy ennek ez nem egy vas, meg egy réz, meg egy nem csak, hanem
1: ennek van valami értéke van.
0: Igen, meg funkciója van, meg hány emberrel babrálnak ki. Úgy látszik, ez egy ilyen reggel ma reggel.
1: Igen, fákat
0: kezdtük most, meg a jégpályával fejezzük be. De hát tényleg azt mondom, hogy ne csináljunk ilyet. Ha pedig valaki ilyen vidámabb rendezvényekre vágyik, akkor ajánljuk neki a hétvégi szombati akvatlon versenyt majd a bujtosító partján. Ott is lesz például Zubor Attila, tehát ha jól tudom, ő is érkezik, illetve több ismert személlyel is lehet majd találkozni, akik részt vesznek. Roppant egyszerű a feladat, úsznod kell a bújtasítóban, majd ha kijössz, akkor a rekordtánon meg futni, különböző távok vannak, és hát ma már ezben furcsa belegondolni, hogy a bújtasítóban egykoron milyen sokan úsztak. Én nem láttam még ott embert úszni, csak Vitkai Elemért, akiről már sokszor meséltük.
1: De ő is csak a -10 fokban.
0: A -10 fokban, amikor ült bent a jégben, ugye Elemér egy ilyen spartatlan versenyző, és hát ezzel rehabilitált, úgymond, hogy az izmait egy kicsit hűtse.
1: Én olyankor meg szoktam nézni egy filmet, ha rehabilitálni akarok.
0: Igen, ő meg léket vágott és beült oda. Egyébként a bújtasítónál van nagyon gyakran ilyen jégrőlmentés. A legextrémebb sport eddig salakmotor volt, amit a jégpályán láttam. Annak idején Stefáni Attila például kitolta a kis salakmotorját, ugye híres salakmotor versenyző volt. Szöges gumikat felrakta rá, és amikor annyira be volt fagyva a bújtosi tónak a jege, akkor ott körözött körbe-körbe. Csak azt lehetett állni, hogy rengeteg ember ott áll, a nádas szélén, meg mindenhol, és nézi, hogy ki ez az őrült, aki ott száguldozik.
1: De nem volt előre bejelentve sem, hanem csak így gondolta, hogy...
0: Rá lehetett menni, igen, és nem volt vele gond, mert olyan vastag volt a jég. Egyébként Újfehértó környékén is van egy ilyen nagyobb tavasrész, ott is ezt eljátszotta, és ő ezt úgy hívja, azt hiszem, hogy rütyüzés. Tehát Tehát, hogy...
1: Anya, elmentem rütyűzni.
0: Igen, igen, igen. Hát tényleg különleges. Egyébként bármilyen hihetetlen, de van ilyen sporták, hogy jégmotor. Oroszországban ennek óriási hagyománya volt. Ugyanígy szöges gumikkal és salakmotorokkal mennek körbe-körbe, és úgy teszik meg a versenytávot, mint ami a salakmotor szabályoknál van. Hát Attila ezt megirigyelte, kipróbálta. Most már csak az a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb olyan hideg, hogy egyáltalán majd jég legyen a bújtasi tavon.
1: Úgy nézem, hogy a héten még nem, a többit egyelőre nem látom.
0: Ennyi.
1: Igen, Laci, köszi a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzsinhas.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elaludt vezetés közben vádat emeltek a sofőr ellen. Leállították a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemét. Rászoruló diákok kaptak tanszereket Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki vezetés közben elaludt, majd balesetet okozott a 4-es főúton. A debreceni járásügyiség tájékoztatása szerint a vádlott 2024 júliusában kora reggel Hajdúszoboszló felől Kaba irányába haladt személy autóval 2 utassal. A vád szerint a férfi menet közben elaludt, emiatt az autó lehaladt az útról, az árokba sodródott, majd a szántóföldön a tetejére borulva állt meg. A balesetben az egyik utas csonttöréses, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, a másik utas könnyebben sérült meg. A sofőr beismerte a bűncselekményt, az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Felfüggesztette a hatóság a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében a munkavégzés, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést azonosítottak. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal helyszíni munkavédelmi ellenőrzése szerint a gyár nem biztosította megfelelően a védő eszközöket az alkalmazottak számára. Emiatt a cellagyártó épület több területén, köztük a katód és anódfólia lézervágó, tekercselő, valamint a cellaszárító üzemben megtiltották a munkavégzést a szabálytalanságok megszüntetésére. A hatóságok közlése szerint továbbra is szigorú feltételeket támasztanak az épülő termelés még nem folytató gyárral szemben. A cellagyártó épület második ütemére kért használatbevételi engedélyt korábban elutasították. Több mint 1300 diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet nyáron ismét meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját, amelynek országos adományosztása Debrecenben indult el. A városban 120 általános és középiskolás gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést azoknak a családoknak, akiknek a tanév elejé kiadások komoly terhet jelentenek. Az adományozáshoz magánszemélyek, cégek és közösségek is csatlakoztak. Regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel a szakképzésről, amely Debrecent is érinti. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint országszerte 13 helyszínen tartanak vezetett beszélgetéseket, hogy megismerjék a szakképzésben érintett szereplők tapasztalatait és javaslatait. A cél, hogy a rendszerben dolgozó szakemberek közvetlenül mondhassák el, milyen erősségeket, problémákat és fejlesztési lehetőségeket látnak. A debreceni fórumot október 15-én rendezik meg, Nyíregyházán pedig október 13-án lesz hasonló egyeztetés. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, helyszínenként 30 érdeklődőt tudnak fogadni. Túljelentkezés esetén pedig szakmai és területi szempontokat is figyelembe vesznek. Mintegy 12 ezer diák kezdi meg az új tanévet a debreceni szakképzési centrum 11 intézményében szeptember 1-én. A központ tájékoztatása szerint idén körülbelül 1309-es választotta a debreceni szakképzést. Az új tanévben kiemelt szerepet kap a pályaorientáció, a karriertámogatás, valamint a gazdasági szereplőkkel való együttműködés a duális képzésben. A cél, hogy az általános iskolások minél több szakmát megismerjenek és megalapozott döntést hozhassanak a tovább tanulásról. A legnépszerűbb képzési területek között továbbra is ott van az informatika, a turizmus, vendéglátás és a közgazdaságtan, de nő az érdeklődés az építőipari, logisztikai és járműipari képzések iránt is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban száraz időben lesz részünk, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szuper délelőttöt kívánok mindenkinek. 9 óra 14 perc van. Van mire odafigyelni az utakon, és hát egyelőre azt gondolom, hogy ez már egyfajta rávezetés is a megnövekedett forgalom arra, ami jövő héten érkezik majd. Ugyanis kedtől elindul a tanév, és beindul a nagyüzem. Erre azért azt gondolom, most már lelkileg érdemes lehet felkészülni, és hát nagyon-nagyon próbálnak rákészülni itt a véghajrára az utakat építő munkások is. Nyíregyházán például a Szent István utcán útszűkületre kell készülnötök. Ami fontos még Nyíregyházán, hogy a Ferenc körút szélső sávja az le van zárva, hogyha a temető irányából a Sóstői úti csomópontig haladtok, akkor ezen a részen a szélső sáv zárva. Érdemes már a temetőnél is úgy helyezkedni, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen átsorolni, ugyanis óriási torlódás, dugulást és akár ugye a kereszteződés bedugulását is eredményezheti. Jó hír, hogy ma délután 4 órára ígérik a szakemberek, hogy ezzel elkészülnek. Aztán Nyíregyházán a Törzs utcán favágás a templomnál, de vannak Debrecent érintő útinformációk is, és nagyon fontos, hogy Debrecenben a Dózsa-György utcáról nem lehet egyenesen átmenni a Thomas Mann utcára, úgyhogy erre azért mindenképpen legyetek figyelmesek. Aztán a Széchenyi utcán a suli előtt sávzár, szintén Debrecenben a szembejövő sávon lehet haladni, de hát hogyha látjátok a táblákat és figyelmesen vezetek, nem rutinból, megszokásból, akkor azt gondolom, hogy ezzel semmilyen probléma nem lesz. És Debrecenben a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig egy-egy sávon lehet közlekedni aszfaltozási munkák miatt. Információs falunkat pedig bombázhatjátok a továbbiakban is jól irányzott útinformációkkal. Legyen valós, csak ennyit kérek. 0-20-3-16-3000. Időjárásunkra pedig nem lehet panasz, 26-27 fok. Egy ilyen kiegyensúlyozott, jó kis meleg tavaszi nap, vagy egy ilyen enyhébb elviselhető nyár. Nézőpont kérdése. Nyári ruházat, esernyő nem kell, jó zene viszont igen. Megjött Tiesto.

Talk to me, Damien Lo Davidének elt Tylával és Neil Rogers-re, 9 óra 31 perc van, és még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Jó, hogy itt vagy, most már akkor maradj, jó, és akkor együtt töltjük és mulatjuk a munkaidőt. Jó hír, hogy így a hét második felében kispénteken sincsen üzemanyagár változás, úgyhogy változatlanul a benzin körülbelül 600 alatt egy picivel, átlagban a gázolaj pedig sajnos 700-hoz közeledve, olyan 680 környékén ácsingózik, és remélhetőleg jön majd valami, ami egy kicsit megbillenti ezt az egészet, és elindul majd egy lejtő menet, vagy egy lejtmenet, egy ilyen lefelé tartó tendencia. Na, hát én ebben bízom, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Kedves Gáspárok, Mónikák, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, és hogyha van születésnapi köszöntöttetek, akkor ne habozzatok nekünk írni, akár Facebook oldalunkon is egy privát üzenetet, vagy bárhol, bármilyen formon felvehetettek velünk a kapcsolatot, és akkor igyekszünk felköszönteni majd a delikvens, az ünneplőt. 40 fok volt valaha, Déva Ványa volt, ami a mai napon a csúcsot tartotta, 2023 volt az év, és hát olyan messzire ugye nem kellett nyúlnunk, de olyan nagyon hihetetlennek sem tűnik ez az adat, mert 40 fokot aztán azt gondolom, hogy több esetben is kibírtunk már, úgyhogy ha azt kibírtuk, szinte bármit kibírunk. Mit nekünk a 33 fok, amit például szombatra jósolnak itt Védel körzetünkbe? Azt gondolom, hogy az már semmi, fél lábon is. Na hát toljátok meg még a nyár utolsó időszakát, ugyanis jövő héten kedden szeptember 1-e, ami tudjuk mit jelent, úgyhogy augusztusból maradt itt, azt mondja, egyesítsük adatainkat, 1, 2, 3, 4, 5 napunk van a maival együtt. Úgyhogy itt kellene ebben az 5 napban megváltanotok magatokat, vagy kihozni még azt a nyárból, amit esetleg eddig nem sikerült. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, ez azért nem annyira jó hír, kitartás mindenkinek, aki érzékeny rá. Na és hogy milyen dallal megyünk tovább, egészen elképesztő, én évek óta nem találkoztam a reggelben ezzel a felvétellel, és szerintem ezt sokan elmondhatjátok. 1997-ben járunk, és a csapatot annak idején úgy hívták, hogy Run DMC. Emlékszem még rá? And it goes a little something like this.

0: California Girls 2010-ből Katy Perry, Snoop Dogg közöse 10 perccel 10 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Ha Debrecenben autóztok, a Dózsa-György utcáról nem lehet egyenesen átmenni a Thomas Mann utcára. Ezt jó, hogyha észbe vésitek, de az a jó egy hírem egyébként, hogy nem kell mindent megjegyezni, amiket mondunk, hanem elég, hogyha körültekintően vagytok. De mennyire érdekes az, hogy az ember pont, amikor beszél egy-egy közlekedési szituációról, főleg itt a rádióban, gondolok itt magamra például tegnap reggel, és nem ugyanarra megyek, ugyanarra az útszakaszra, amiről beszéltem, hogy kerüljék el a hallgatók. Na hát ilyen ez a megszokás, úgyhogy nem megszokásból vezessetek, nekem sikerült. Debrecen Széchenyi utcán a suli előtt sávzár, a szembejövő sávon lehet kerülni, és a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig egy-egy sávon lehet közlekedni aszfaltozási munkák miatt. Jó hír, kedves nyíregyháziak, hogy a Ferenc körút szélső sávját visszakapjátok délután 4 órától, addigra ugyanis úgy néz ki, befejezik a munkálatokat. Közben pedig akkor hallgassuk már meg, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Ők az a generáció, akik már nem gyerekek, akik már serdülnek, de már majdnem felnőttek, akik már elég bátrak ahhoz, hogy akár hülyeséget is csináljanak, mert azért a mai 16 éves az azt gondolom, hogy már benne van a
2: hülyeségben. Oké, sedd a szívedre a kezed. Te milyen hülyeséget csináltál 16 évesen? Hát mi is csináltunk mindenfélét, amiről a szüleink nem is tudtak. Tehát ez a...
0: Az, nem tudom, nekem az veszélytelenebbnek tűnt annak idején. Mi nem voltunk ennyire veszélyesek önmagunkra.
2: Hát, vagy legalábbis mi így gondoltuk.
0: Vagy így.
2: Hát a címbarám, amikor tüzet rakott az erkélyen, mert szalonnát sütött, a másik, amikor mi légyírtós dobozokat robbantgattunk, mert rá volt írva, hogy tűz és robbanás veszélyes, hát nyilván, hogy ki kell próbálni.
0: Mondjuk ti veszélyesebben éltetek, mint mi.
2: Hát ezért mondtam, hogy csináltunk annyi hülyeséget, hát volt ismerősöm, aki már pedig azt mondta, hogy ő most átmegy a Tokaji vasúti hídon már akkor is, mert át fog menni, csak arra nem számolt, hogy jön a vonat. Mi meg ott álltunk, és így néztük, hogy aha, és akkor megúszta, túlélte, tehát de mi is voltunk őrültek, meg csináltunk hülyeséget, csak mi ezt nem a Facebookról tanultuk.
0: Meg nem tudtátok ilyen... megmutatni videón ezeket.
2: Hát, igen. Hál' Istennek, mert jött volna még néhány követő, hogy ő is kipróbálja. Tehát mi
0: jó, hogy nem tartoztam a társaságotokban, mert én belehaltam volna.
2: Nem voltunk annyira rosszak. Mondjuk a kedvencem az volt, amikor a cimborám elvágta a kocsiba a benzinvezetéket. Pusztán azért, mert forgattunk egy kis filmet, és hát az lett volna, hogy Matuska Szilveszter felrobbantja az autót, de egy másik megakadályozza. Ugye Matuska Szilveszter volt, aki a Biatorbágyi hídat robbantgatta, és hát mi meg erről forgattunk egy kis filmet. Oda mentünk, rendesen az én autóm volt a donor autó, és megmutattam neki, hogy oda tesztünk egy ilyen kábel vezetéket, egy ilyen kamut, hogy ezt vág majd el. Jó, oké. És akkor odajött, elvágta, elindultunk, mert én sem néztem meg utána, hogy nem azt vágta el. Elindultunk, aztán körülbelül 10 méter múlva, hátra mentem, ömlött a benzin. Te nagyon hülye, a benzinvezetéket vágtad el. Hát nekem vezeték volt.
0: Igen, mi meg azon háborogtunk itt, hogy az emberek magukat hideg vízzel öntik le, meg fahéjat esznek. ti azért túltoltátok.
2: Persze, de hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél, össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk.
0: Mert az hajtani kellett volna.
2: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskó, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
0: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határ súrolja.
2: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévés munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint néz meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
0: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 5 perc múlva 10 óra, ne egyetek homokot, mert nincs jó íze. Viszont jó íze lesz a következő időszaknak, ami érkezik a következő 4 órában. A Juice-zal tarthatók, és hogyha a vételkörzetünkben meglátjátok a kék színű MG3-as autót, a akkor ne felejtjétek el lefotózni, és tartsátok észben, hogy a QR kód segítségével még ma tudtok regisztrálni, mert az utolsó utáni pillanatokhoz következtünk el, vagy érkeztünk el. Holnap ugyanis sorsolás, és kiderül, hogy ki lesz az autó egy hosszú hétvégére, és hogy azon a hétvégén ki lehet az, aki másodmagával az autóval együtt elmehet majd Hajdúszoboszlóra a Hotel Aurumba egy kényeztető wellness hétvégére. Holnap reggel tehát sorsolás, köszi már a figyelmet, veletek volt a mai keltetőben Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Legyen csodás napotok. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltetővel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Véget ért a villamos energiarendszer krízis helyzete. Ősszel indulhat a várólisták csökkentését célzó program. Feljelentést tett Orbán Anita a Covid beszerzések ügyében. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Véget ért a magyar villamos energiarendszer krízis helyzete. A Mavir kedden visszavonta a jelentős zavarra vonatkozó besorolást, miután normalizálódott az ország erőművi teljesítménye. A rendszer irányító szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitásokkal és tartalékokkal már normál üzemben is biztosítható az ország áramellátása. A helyzet javulásában szerepet játszik a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása is. A négy blokkból három már teljes kapacitással termel. A korábbi tájékoztatás szerint az erőmű rövidesen ismét megközelítheti a normál 2000 megawattos teljesítményt. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is erősíteni. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Feljelentést tett a Covid beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter. A külügyminisztérium belső átvilágítása 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket vizsgálta. Ezek között több mint 16 ezer lélegeztetőgép, valamint védő eszközök, PCR-tesztek és gyógyszerek is szerepeltek. A tárca szerint a mennyiséggel, az árakkal és a pénzügyi észszerűséggel kapcsolatban is súlyos kérdések merültek fel. A feljelentés ismeretlen tettes ellen történt, mint a felelősségre pedig a nyomozó hatóság és végső soron a bíróság dönthet. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ, láss, haj, érts elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától egészen a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. Az intézmények 5 fő témakor közül választhatnak: az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és az erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek kerülnek fókuszba. A program célja a megelőzés és a fiatalok tudatosabb döntéseinek támogatása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájás, szédülés, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Péntek hajnalban 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára... 3, 2, 1,
4: go! Köszi szépen, Betty! Mi pedig ma is itt vagyunk 4 órán keresztül, hogy feldobjuk a napot. Tudod, a Juice állandó szlogenjét délelőttből a délutánba. Ehhez a 4 órás utazáshoz ma is mindenkinek jó szórakozást kívánok és jó zenéket kínálok.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: Csodás délelőtt mindenkinek, hello Sunshine FM! Ez a csütörtök más, mint a többi, hiszen ez a nyári szünet utolsó csütörtökje, és úgy néz ki, hogy mától az időjárás és az égiek csak megemberelték magukat, hogy a gyerkőcöknek normálisan érjen véget a nyári szünet, már ami az időt illeti, úgyhogy használjátok ki. Én pedig már is mondom, hogy ehhez milyen orvos meteorológiai folyamatok társulnak, mert ez nem mindenkinek jó feltétlenül, ugyanis sokak megterhelt szervezetének egy újabb hőhullámot kell most elviselnie. Nyár közepén is durva ez a hőterhelés, nemhogy még ugye így szeptemberhez közeledve. Ismét el fogjuk érni a 35 fok feletti forróságot, mondják az időjósok. Én azért egy picikét szkeptikus vagyok, nekem az a tapasztalatom, hogy hajlamosak egy picikét túlozni, és nem feltétlenül az egész ország területére igaz, amit mondanak. Na de menjünk csak tovább. A probléma az lesz, hogy ez a melegedés nagyon gyors, és a gyors melegedés mindenki szervezetét megviseli, főleg ugye azokét, akik érzékenyek az ilyen ugrásszerű változásokra. Szóval erős fejfájás, migrén, a szervezet szerte beinduló gyulladásos folyamatokat is előidézhet, és keringési panaszokat, légzési nehézséget, leeső, vérnyomás, szédülést. Én bízom benne, hogy azért senki nem fogja ezt hallgatóink közül tapasztalni, a Follow the Flow pedig már is zenél nekünk.
1: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: molekulákat rezgeti meg, így keletkezik a hő, tehát az étel belülről melegszik, nem besugárzódik. A kutatások tucatjai igazolják, hogy a mikrós melegítés nem rontja jobban az étel tápanyag tartalmát, mint bármely más főzési módszer. Sőt, mivel rövidebb ideig és kevesebb vízben készül az étel, a C-vitamin és a folát például jobban megmarad, mint hosszú főzésnél vagy párolásnál. Na de az is fontos, hogy okosan használjuk, csak microwave safe vagy BPA-mentes edény tegyél bele, soha ne használj fémet, alufóliát vagy sérült tányért, összességében a mikrohullámú sütő nem bocsát ki semmilyen veszélyes sugárzást, nem öli meg az ételt, és nem tiltották be sehol a világon, mert ilyet is lehetett olvasni, szóval egész nyugodtan használhatod biztonságosan.
1: Egészségpercek a

első közös óránk végét értük el, Hello Sunshine FM. A következő órára is marasztallak, mert nagyon sok jó zene lesz, én már látom, hogy mik következnek, és összeszedem majd a kalendáriumban a nap fontos történelmi eseményeit, jubileumokat, sztárszüli napokat, így augusztus 27-ére. Döbbenetes belegondolni, hogy mindössze 4 hónap múlva már túl leszünk a karácsonyon, ezen a napon, a beigli mérgezésen, és Kevin otthon felejtését is magunk mögött hagyjuk, és már az év végére fogunk készülődni, döbbenetesebb belegondolni. Na, de hagyjuk is ezeket a komoly dolgokat, ne beszéljünk most az idő múlásáról, jöjjön inkább egy vidám sláger a hírek előtt, Dash és Jánosz.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A Vált szerint bántalmazta és bezárva tartotta a nagymamáját egy férfi. Sebességkorlátozást vezettek be a külső diószegi úton. Nyilvános pályázaton keresik a tankerületi vezetőket. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Előkészítő ülést tartott a Hajdúböszörményi járásbíróság annak a 37 éves férfinak az ügyében, aki többek között rablással, kapcsolati erőszakkal és személyi szabadság megsértésével vádolnak. A vádirat szerint a férfi 2022-től együtt élt 88 éves nagymamájával, akit rendszeresen bántalmazott, félelemben tartott és nyugdíjából élt. A vád szerint többször pénzt követelt tőle, fenyegette, egy alkalommal pedig egy arany nyakláncot is kitépett a nyakából. Az ügyészség szerint az idős asszonyt a férfi elzárta a külvilágtól, elvette a kulcsait, bezárva tartotta az ajtókat és megakadályozta, hogy segítséget kérjen. A vádlott nem ismerte el a bűncselekményeket, az ügy tárgyalással folytatódik. Forgalom biztonsági okok miatt 50 km/órás sebességkorlátozást vezettek be Debrecenben a külső diószegi úton. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a döntést baleseti adatok, valamint önkormányzati és lakossági jelzések alapján hozták meg a debreceni önkormányzat a tömegközlekedési szolgáltató és a rendőrség bevonásával. Az új sebesség határa, lakott terület határa és a Kócos horgásztó közötti sűrűn beépített útszakasz érinti. A korlátozás célja, hogy javítsa a közlekedés biztonságát és csökkentse a baleseti kockázatokat. A közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett táblákat és tartsák be az új sebességhatárt. Szeptember 20-ig lehet jelentkezni a tankerületi igazgatói posztokra, Debrecenben is keresik az új vezetőt. A pályázati felhívás szerint a megbízás 5 évre szól, a jelentkezőknek pedig motivációs levelet és részletes szakmai programot kell benyújtaniuk. Ebben be kell mutatniuk vezetői koncepciójukat, valamint azt is, hogyan képzelik el az adott tankerület működését és az intézmények szakmai támogatását. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta a cél, hogy politikai kinevezettek helyett szakemberek irányítsák a tankerületeket. A pályázatok elbírálásánál a szakmai program és a vezetői elképzelés lehet a legfontosabb szempont. Újabb útfejlesztés kezdődött Debrecenben, ezúttal a Bíbor utcán. A környéken az elmúlt években jelentősen nőtt a lakóingatlanok száma, ezért az utcaforgalmi szerepe is erősödött. A beruházás részeként a Bíbor utca mintegy 250 méteres szakasza kap új aszfalt burkolatot, az út 5,5 méter széles lesz. Emellett a Lóskúti utcai csomópont egy részét is aszfaltozzák, és csaknem 280 méteren kiépítik a csapadékvízelvezetést. A kivitelezésre fél évvel rendelkezésre, de a tervek szerint akár már november végére elkészülhet a beruházás. Az új útszakasz lakó pihenővezet lesz, ahol legfeljebb 20 km/órával lehet majd közlekedni. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a DKV 17-es és 17 alsjáratainak két megállóját Debrecenben. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint augusztus 26-án szerdán 12 órától várhatóan, augusztus 31-én hétfőn üzemkezdetig dolgoznak a Kishegyesi úton. A munkák ideje alatt a műanyaggyár irányában található határ útipari park és Halsona utca megállóhelyeket lezárják. Az Ondót felé közlekedő 17-es járat, valamint a műanyaggyár irányában tartó 17 ásbusz ideiglenes megállókban áll meg. A határúti ipari park megállót 100 méterrel, a Hasona utca megállót pedig 50 méterrel hátrébb helyezik át.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban száraz időben lesz részünk, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. A csütörtöki gyúz második órájában köszöntünk mindenkit, vidám mosollyal is, a tőlünk elvárható szokásos lendülettel indítjuk be ezt az órát az idei nyár egyik legnagyobb slágerével, nyomjuk a Loco-Locót!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: További jó rádiózás mindenkinek, Hello Sunshine FM, köszi, ha velünk vagytok. Mindjárt jönnek a horoszkópok, Kata elmondja nekünk ma is, hogy mi a helyzet oda fent a csillagokkal, de hogy mi a helyzet a levegővel? Hát a légszennyezettség az nagyon-nagyon jó, megfelelő a levegő minősége, viszont a pollen helyzet kevésbé, nagyon sok pollen van most a levegőben és csúcs szezonon, úgyhogy az allergiásoknak ez maga a pokol, és egyébként a közlekedőknek is jobban oda kell ma figyelni, hiszen ugye beindult egy hirtelen melegedés, ezért a fáradékonyság, figyelmetlenség és a reflexek nagymértékű lassulására kell figyelni, szóval legyetek óvatosak a volán mögött.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos a hétvége felé közeledve sem veszít a tempójából, és lendületesen fejezi be a korábban elkezdett projekteket. A bika a megfontolt építkezésben hisz, s a mai napon rátalálhat egy olyan lehetőségre, ami hosszú távon fizetődik ki. Az ikrek élénk kíváncsisága ma új területek felé hajtja, s egy érdekes információ teljesen megváltoztathatja terveit. A rák mély megérzései ma hibátlanul működnek, s a döntései során bátran hagyatkozhat ezekre. Az oroszlán nagy lelkűségével és meleg szívűségével hívja fel magára a figyelmet, és szívesen támogatja az arra rászorulókat. A szűz megbízhatósága ma is példaértékű, így nem csoda, hogy a kollégái fontos ügyekben kérik ki a véleményét. A mérleg keresi a lehetőségeket a harmonikus kapcsolódásokra, és a mai este tökéletes alkalmat teremt egy jó beszélgetésre. A Skorpió rendkívül összpontosított ma, s a háttérben meghúzódva is képes a szálakat a megfelelő irányba terelni. A nyilas kalandvágya ma ismét felerősödik, ezért nyitottan áll minden olyan javaslathoz, ami kimozdítja a megszokott rutinból. A bak szilárd elvei és kitartása meghozzák a várt eredményt, a munkatársai számára is stabil támaszt jelent. A vízöntő szabadság szerető szelleme ma új megoldásokat szül, fittyet hányva a megszokott és elavult keretekre. A halak intuíciói megmutatják számára a helyes utat, s ma különösen érzékenyen reagál környezete rezdüléseire.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Most pedig eljött az idő, hogy a napi fontos eseményeket egy csokorba fogjuk. A sztárszüli naposok érkeznek már is, és a nap fontos eseményei. Augusztus 27-ére, amikor is köszöntjük sok szeretettel a Gáspár keresztnevet viselő hallgatóinkat. Ezen a napon született, képzeljétek, Gundel Takács Gábor, nagyszerű sportriporter, műsorvezető, 62 éves a Gundel Takács Gábor. Kucsera Gábor, világbajnok kajakozónk, olimpikonunk, 44 éves lett ezen a napon, de Mark Webber, a nagyszerű ausztrál autóversenyző is szülinapos, ő kereken 50 éves ma. Ma van egyébként az év 239. napja, tehát már csak 126 nap van 2026-ból, a nyári szünetből és a meteorológiai nyárból pedig már csak 4.

délelőtt utolsó perceiben vagyunk, Hello Sunshine. Sok, akik most kapcsolódtak be, őket is köszöntük, de hol voltak eddig? Na, persze a viccet félretéve, örülünk, hogyha velünk vagytok a továbbiakban is. Én még 2 óra keresztül veletek dzsúszolok. Nemrég ugye elmondtam a nap fontos eseményeit, és azt, hogy már 4 nap van csak a meteorológiai őszig, de milyen jó, hogy nincs semmi előjele az igazi ősznek, csapadék se igazán várható, mondjuk ez kevésbé jó hír. Úgy tűnik most, hogy szeptember első fele az átlagosnál jóval melegebb, szárazabb lesz. Az óra búcsúdalát pedig már a déli hírek követik, aztán folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, avagy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek móriczínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Sunshine FM.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
4: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elaludt vezetés közben vádat emeltek a sofőr ellen. Leállították a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemét. Rászoruló diákok kaptak tanszereket Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki vezetés közben elaludt, majd balesetet okozott a 4-es főúton. A debreceni járásügyészség tájékoztatása szerint a vádlott 2024 júliusában kora reggel Hajdúszoboszló felől Kaba irányába haladt személy autóval 2 utassal. A vád szerint a férfi menet közben elaludt, emiatt az autó lehaladt az útról, az árokba sodródott, majd a szántóföldön a tetejére borulva állt meg. A balesetben az egyik utas csonttöréses, 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett, a másik utas könnyebben sérült meg. A sofőr beismerte a bűncselekményt, az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Felfüggesztette a hatóság a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében a munkavégzés, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést azonosítottak. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal helyszíni munkavédelmi ellenőrzése szerint a gyár nem biztosította megfelelően a védő eszközöket az alkalmazottak számára. Emiatt a cellagyártó épület több területén, köztük a katód és anódfólia lézervágó, tekercselő, valamint a cellaszárító üzemben megtiltották a munkavégzést a szabálytalanságok megszüntetés. A hatóságok közlése szerint továbbra is szigorú feltételeket támasztanak az épülő termelés még nem folytató gyárral szemben. A cellagyártó épület második ütemére kért használatbevételi engedélyt korábban elutasították. Több mint 1300 diák tanévkezdését segít érin a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet nyáron ismét meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját, amelynek országos adományosztása Debrecenben indult el. A városban 120 általános és középiskolás gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést azoknak a családoknak, akiknek a tanév elejé kiadások komoly terhet jelentenek. Az adományozáshoz magánszemélyek, cégek és közösségek is csatlakoztak. Regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel a szakképzésről, amely Debrecent is érinti. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint országszerte 13 helyszínen tartanak vezetett beszélgetéseket, hogy megismerjék a szakképzésben érintett szereplők tapasztalatait és javaslatait. A cél, hogy a rendszerben dolgozó szakemberek közvetlenül mondhassák el, milyen erősségeket, problémákat és fejlesztési lehetőségeket látnak. A debreceni fórumot október 15-én rendezik meg, Nyíregyházán pedig október 13-án lesz hasonló egyeztetés. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, helyszínenként 30 érdeklődőt tudnak fogadni. Túljelentkezés esetén pedig szakmai és területi szempontokat is figyelembe vesznek. Mindegy 12 000 diák kezdi meg az új tanévet a Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében szeptember 1-én. A központ tájékoztatása szerint idén körülbelül 1309-es választotta a debreceni szakképzést. Az új tanévben kiemelt szerepet kap a pályaorientáció, a karriertámogatás, valamint a gazdasági szereplőkkel való együttműködés a duális képzésben. A cél, hogy az általános iskolások minél több szakmát megismerjenek és megalapozott döntést hozhassanak a továbbtanulásról. A legnépszerűbb képzési területek között továbbra is ott van az informatika, a turizmus, vendéglátás és a közgazdaságtan, de nő az érdeklődés az építőipari, logisztikai és járműipari képzések iránt is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Lesz deacos versenyző a Rotterdamban október 18-án és 19-én rendezendő tornász világbajnokságon, miután Szilágyi Nikolett bekerült az utazó keretbe, köszönhetően a világkupán nyújtott kiemelkedő teljesítményének. Szilágyi Nikolettnek a világbajnokságig, ahová Bogyanszky Marian felkészítővel utazik, még 2 versenye lesz, a szombathelyi Challenge Kupa és a mesterfokú bajnokság. A DVSC az OTP Bankliga 6. fordulójában az MTK-t fogadja augusztus 28-án pénteken 20 órától a Nagyerdei stadionban. A két gárda eddig 101 NB1-es mérkőzést vívott egymással. Az elmúlt szezonban a kiírásnak megfelelően 3 alkalommal csapott össze a Loki és az MTK. Tavaly augusztusban a 2. fordulóban Batik fejesével 1-0-ra nyert a DVSC, míg novemberben a 13. körben a fővárosban 3-0 arányban kikapott. idén februárban 2-2 lett a végeredmény, Bárány Donát duplázott. Ezüstéremmel kezdődött a nyár végi debreceni 3x3-as kosárlabda ünnep. Az U21-es Nemzetek Ligája negyedik fordulójában a magyar férfi válogatott egészen a döntőig menetelt, ahol végül Lengyelország bizonyult jobbnak. A női csapat Írország legyőzése után végül alul maradt a későbbi győztes Hollandiával szemben, így ezúttal nem jutott el a fináléig. Csütörtökön a Nemzetek Ligája 5. fordulójával folytatódik az esemény sorozat, majd délután a világ legjobb profi női csapatai is pályára lépnek a Women's Series csoportmérkőzésein. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájás, szédülés, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Péntek hajnalban 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bálci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát erről nem győzünk eleget beszélni, hogy a Diószegi úton a megváltozott sebességhatárra nagyon figyeljünk oda, mert most már elfogyott a tőlem, és mérik a sebességeknek a betartását, tehát 50 km/h sebességet helyeztek ki. Ami reggelre átváltozott a belváros területén, a Dózsa-György-Tomaszman kereszteződésében egyenesen nem tudjuk tovább folytatni az utunkat az aszfaltozási munkálatok miatt, de ez jellemző a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig szintén munkagépek dolgoznak, negátoljuk az embereknek a munkáját. Tehát figyeljünk egymásra, hogy ne kelljen balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Déli óránk végét értük el, hamarosan jönnek a friss hírek, itt a 93.5 Sunshine FM-en. Hello Debrecen és térsége, kedves autósok! Érdemes figyelni, ugyanis van egy kis szigorítás a külső Diószegi úton. Kikerültek az 50-es táblák, szóval sebességkorlátozást vezettek be a külső Diószegi úton. Tartsátok be a sebesség határokat, figyeljétek a kilométer óra állását. Én pedig még nyomok egy szuper zenét a hírekig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra használható lesz több debreceni busz megálló. Szeptemberig nyitva marad a debreceni strand. Felkészítették a debreceni távfűrendszert a fűtési szezonra. A Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A mai naptól újra használható 3 debreceni busz megálló. A DKV tájékoztatása szerint a változás a Komáromi Csipkésgyöngy tér 2 megállóhelyét, valamint a Hétvezér utca egyik megállóját érinti. Ismét az utasok rendelkezésére áll a Faragtár utca és a Veres Péter utca irányába található Komáromi Csipkésgyöngy téri megálló, valamint a Diósszegi út irányában lévő Hétvezér utca megállóhely. Az érintett járatok is visszatérnek eredeti megállóhelyükre. Így újra ott állnak meg többek között a 11-es, 25-ös, 37-es, 41-es, 45-ös, 125-ös autóbuszok, valamint egyes éjszakai járatok is. Meghosszabbította a nyári szezont a debreceni Aquaticum Strand. A létesítmény egészen szeptember 6-áig várja a csobbanni vágyókat, így augusztus végén még nem ér véget a strand szezon a nagy erdőn. A strand mellett a mediterrán élményfürdő is elérhető, így akkor is maradnak fürdési lehetőségek, a hűvösebbre fordul az idő. A vendégeket csúszdák, élménymedence, hullámmedence, barlangfürdők, sodrófolyosók és gyerekprogramok is várják. A szervezők szerint az utolsó nyári napokban érdemes kihasználni a meghosszabbított nyitvatartást, különösen azoknak, akik még szeretnének egyet csobbanni az iskola kezdés előtt. A részletes program kínálat a fürdő honlapján érhető el. Célegyenesbe értek a debreceni távfűrendszer nyári karbantartási és fejlesztési munkái. A debreceni hűszolgáltató szakemberei május közepe óta végzik azokat a beruházásokat, amelyekre a fűtési szezon alatt már nincs lehetőség. A nagyobb szolgáltatás kieséssel vagy jelentősebb forgalomkorlátozással járó munkákat már elvégezték, szeptember közepéig főként kisebb karbantartási feladatok maradtak. Fejlesztik a távfelügyeleti rendszert is, a hőközpontok nagy része már távolról ellenőrizhető és irányítható. A szolgáltató szerint így ősszel akár több száz hűközpont is gyorsan elindítható. A lakosságot arra kérik, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat ötös állásba. Bűnügyi felügyelet alá került egy korábbi sápi önkormányzati képviselő és 2 társa. A debreceni járásbíróság megszüntette a letartóztatásokat, ugyanakkor a nyomozási bíró elrendelte a gyanúsítottak bűnügyi felügyeletét. Az ügyben emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt folyik büntető eljárás. A rendőrség gyanúja szerint a mulatós zenészként és ismert férfi és társai fiatal nőket kényszeríthettek prostitúcióra külföldön, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva. Az egykori képviselő időközben elvesztette önkormányzati mandátumát is, mert egy éven át nem vett részt testületi ülésen. Gerincvezeték rekonstrukciós munkák miatt vízhiányra kell készülni pénteken Debrecenben. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint augusztus 28-án 8 és 14 óra között a Szigligeti utcában dolgoznak a szakemberek. A munkavégzés idején a Szigligeti utca 3 és 21, valamint 4 és 36 közötti szakaszán, továbbá a Kassai út 50 és 54 közötti részén szünetelhet a vízszolgáltatás.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvasható. Sunshine FM.
3: A hétvégén egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 28-36 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.

0: Tele vagyunk jó zenével, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM. Mindjárt folytatjuk is ígérem, előtte viszont jön a heti filmpremiér a mozik kínálatából, illetve nem is egy, hanem mindjárt három. Az egyik a Kutyacsillagkép, amiben a nagyszerű Josh Brolin játssza a főszerepet. Hig, a fiatal pilóta és a képzett túlélő Bengli, jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen posztapokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja Higget, ő pedig még hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. Tehát ezt a posztapokaliptikus akciófilmet Josh Brolinnal a főszerepben, a Kutyacsillagképet láthatod már csütörtöktől, csak úgy, mint a 8 lábú követők címűt, ez is egy vadi új mozifilm, új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagy reményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hadat támad rájuk, és gondolom innentől kezdve a folytatást ti is ki tudjátok találni úgy nagyjából, de ha felkeltette az érdeklődéseteket a film, akkor irány a mozi, de a gyerekekre is gondoltak, ugyanis csütörtöktől a Táda csodalámpa is látható. Ez egy spanyol animációs családi vígjáték, amiben Tád apaként próbál helytállni 2 éves kalandvágyó lánya mellett. Aztán lesz itt csodalámpa, múmia, utazás, meg hatalmas kalandok. Szóval mindhárom filmet nézheted már a mozikban.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: De hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk
3: annyira tekerni. Mert az hajtani kellett volna.
2: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskó, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
3: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határ súrolja.
2: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévés munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint néz meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
3: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Nyíregyháza Kossuth terén augusztus 28-án este 7:30-kor garantáltan szintet lép a buli hangulat, amikor színpadra robban a Follow the Flow. Szakács Gergőjék hozzák a legütősebb slágereiket, a Nem tudja senkitől az Anyám mondtáig, úgyhogy készüljetek fel egy kiadós, telétorokból éneklős estére. Ráadásul a koncert teljesen ingyenes, szóval tényleg az egyetlen dolgotok, hogy időben oda csődüljetek a nagy színpad elé. Pattog a labda, izzanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül a

perc múlva 2 óra, szóval eljött műsorunk azon szomorú pillanata, amikor elbúcsúzunk egymástól, de te ne menj sehová, hiszen én a jó zenét itt hagyom, és köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok ezen a 4 órás zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis jó kedvet, pozitív energiákat és sok jó zenét vinnem a napotokba. Mára elköszönök, de holnap ugyanitt újra találkozunk. Báci Zoli vagyok, most pedig maradj a Sunshine-nal, hiszen jön a délután, a mikrofon mögé pedig pattan be a helyemre, Roli. További szép

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információ.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Kábítószer kereskedelemmel gyanúsított férfit fogtak el Kisvárdán. Félnapos banki leállás jön szeptemberben. Debreceni repülőtéri fejlesztésekről egyeztettek. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 52 éves kisvárdai férfit a rendőrök. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a környezetében élő fogyasztókat láthatta el droggal, és a gyanú szerint ebből biztosította a megélhetését. A nyomozók a kutatás során a szer adagolásához használható precíziós mérleget és pénzt is lefoglaltak. Az ügyben több fogyasztót is kihallgattak, akik a rendőrség szerint rendszeresen a férfitól vásároltak kábítószert. A gyanúsítottat előállították a kisvárdai rendőrkapitányságra, majd kábítószerkereskedelem büntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Két gyanúsított esetében megszüntette a letartóztatást a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügyben. Az ügyészség tájékoztatása szerint helyette bűnügyi felügyeletet rendeltek el, legfeljebb 4 hónapra. A 7 gyanúsított közül így már 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik, a nyomozás középpontjában egy több mint 17 milliárd forintos támogatási keret elosztása áll. A gyanú szerint több mint 1000 támogatási döntés születhetett szabálytalanul. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben. Hosszabb rendszerfejlesztési leállásra kell készülni szeptember közepén az egyik hazai banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 18-án este 10 órától szeptember 19-én délelőtt 10 óráig több digitális szolgáltatás sem lesz elérhető. Ez idő alatt nem lehet majd utalást indítani, és az utalások fogadásában is fennakadás lehet az éjszakai órákban. A mobil és netbanki felületek, valamint több vállalati elektronikus banki szolgáltatás is szünetel. Internetes vásárlása sem lesz lehetőség ebben az időszakban. A bankkártyás fizetés üzletekben a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és befizetés ugyanakkor a tájékoztatás szerint működni fog. A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a légitársaság vezetőivel. A megbeszélésen szóba került a debreceni járathálózat bővítése, valamint a budapesti bázis további fejlesztése is. A miniszter szerint a légitársaság mindkét városban nyitott az új beruházásokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozás és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. Debrecenből jelenleg 5 útvonalon közlekednek járatok. A tárgyaláson a repülési zaj kérdését is érintették, és közös munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amely a főváros környéki légtér terhelésének csökkentését vizsgálja. Ennyitette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntető ügy két gyanúsítottjának kényszer intézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 gyanúsított volt Rács mögött, kedden pedig bűnügyi felügyelet alatt álltak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. Az eljárás során a Fidesz szerverparkját is lefoglalták, a fizikai adathordozókat azonban azóta visszaadták a pártnak. Az ügyészség tájékoztatása szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájás, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Péntek hajnalban 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. Nagyon kellemes a csütörtök délután kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel rögtön útinfókkal indítunk Nyíregyházen a Kert utcán, Mérnek Debrecenben pedig a Diószegi úton. Hozom a kiváló zenéket, Üzzsel elkezdünk elsőként, ez már a Shine.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Honey Beast és Paulina párosa, ez volt a Tele a szívem a Sunshine FM-en, és a sikernaptárunk előtt egy gyors szolgálati közlemény, mivel Nyíregyházan a Szekri bútor magasságában elvesztettek egy ilyen kis irattartót, amely tartalmazott egy telefont, forgalmi engedélyt, iratokat, így hogyha valaki esetleg megtalálja, akkor csörögjön nyugodtan. Nekem 0620 316 3000. Tehát még egyszer, Nyíregyházan a Szekfi bútor környékén egyik hallgatónk elvesztette a kis briefkóját, mobiltelefon, forgalmi engedély, illetve iratokkal teli, így ha esetleg pont megtaláltad, akkor mindenképp várom a hívásod, előre is köszönöm. A siker naptárunk szerint pedig így a csütörtökünkben eltávolító nap van, ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljunk attól, ami már nem segít minket. Lehet ez egy rossz szokás, egy felesleges aggodalom, egy halogatott feladat, vagy akár egy olyan helyzet, amit ideje lezárnunk. Ma érdemes átgondolni, mi az, amit csak viszi az energiánkat, de már nem ad semmit cserébe. Nem kell nagy változásokra gondolni, néha az is elég, hogyha egy apró terhet leteszünk. Az eltávolító nap üzenete egyszerű, engedjük el, ami visszatart, hogy könnyebben tudjunk tovább enni. Ezek itt állt a kis pintekünkre a jó tanácsok. Mindjárt útinfók jönnek, előtte viszont Pinkének itt a délutánunkban. Right from the

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza és Nagykaló között továbbra is jelzőlámpa irányítja a közlekedést, emiatt nagyobb torlódásra kell készülni. Rengeteg türelemtablettát kívánok. Debrecenben is dolgoznak, illetve korábban több hallgató is megírta nekem, hogy a diószegi út magasságában mértek a rendőrök. Egyéb infukra is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: My name is Benson Boone.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A

Metallica. Ári Mafia és Marsalkó Dávid, ez volt a hajnali kör a Sunshine FM-en, és mindjárt 3 óra. Ne felejtjétek, a következő órában játékkal folytatjuk majd, megnyerhető az Oasis Burger Sunshine menüje. Betty híreit követően pedig elsőként Jennifer Lopez-zel kezdünk, és David Guettával. Mindjárt szól majd a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A vált szerint bántalmazta és bezárva tartotta a nagymamáját egy férfi. Sebességkorlátozást vezettek be a külső diószegi úton. Nyilvános pályázaton keresik a tankerületi vezetőket. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Előkészítő ülés tartott a Hajdúböszörményi járásbíróság annak a 37 éves férfinak az ügyében, aki többek között rablással, kapcsolati erőszakkal és személyi szabadság megsértésével vádolnak. A vádirat szerint a férfi 2022-től együtt élt 88 éves nagymamájával, akit rendszeresen bántalmazott, félelemben tartott és nyugdíjából élt. A vád szerint többször pénzt követelt tőle, fenyegette, egy alkalommal pedig egy arany nyakláncot is kitépett a nyakából. Az ügyészség szerint az idős asszonyt a férfi elzárta a külvilágtól, elvette a kulcsait, bezárva tartotta az ajtókat és megakadályozta, hogy segítséget kérjen. A vádlott nem ismerte el a bűncselekményeket, az ügy tárgyalással folytatódik. Forgalom biztonsági okok miatt 50 km/órás sebességkorlátozást vezettek be Debrecenben a külső diószegi úton. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a döntést baleseti adatok, valamint önkormányzati és lakossági jelzések alapján hozták meg a debreceni önkormányzat a tömegközlekedési szolgáltató és a rendőrség bevonásával. Az új sebesség határa, lakott terület határa és a Kócos horgásztó közötti sűrűn beépített útszakaszt érinti. A korlátozás célja, hogy javítsa a közlekedés biztonságát és csökkentse a baleseti kockázatokat. A közlekedőket arra kérik, hogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett táblákat és tartsák be az új sebességhatárt. Szeptember 20-ig lehet jelentkezni a tankerületi igazgatói posztokra, Debrecenben is keresik az új vezetőt. A pályázati felhívás szerint a megbízás 5 évre szól, a jelentkezőknek pedig motivációs levelet és részletes szakmai programot kell benyújtaniuk. Ebben be kell mutatniuk vezetői koncepciójukat, valamint azt is, hogyan képzelik el az adott tankerület működését és az intézmények szakmai támogatását. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta a cél, hogy politikai kinevezettek helyett szakemberek irányítsák a tankerületeket. A pályázatok elbírálásánál a szakmai program és a vezetői elképzelés lehet a legfontosabb szempont. Újabb útfejlesztés kezdődött Debrecenben, ezúttal a Bíbor utcán. A környéken az elmúlt években jelentősen nőtt a lakóingatlanok száma, ezért az utcaforgalmi szerepe is erősödött. A beruházás részeként a Bíbor utca mintegy 250 méteres szakasza kap új aszfalt burkolatot, az út 5,5 méter széles lesz. Emellett a Lóskúti utcai csomópont egy részét is aszfaltozzák, és csaknem 280 méteren kiépítik a csapadékvízelvezetést. A kivitelezésre fél évvel rendelkezésre, de a tervek szerint akár már november végére elkészülhet a beruházás. Az új útszakasz lakó pihenővezet lesz, ahol legfeljebb 20 km/órával lehet majd közlekedni. Aszfaltozási munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a DKV 17-es és 17 alsjáratainak két megállója Debrecenben. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint augusztus 26-án szerdán 12 órától várhatóan, augusztus 31-én hétfőn üzemkezdetig dolgoznak a Kishegyesi úton. A munkák ideje alatt a műanyaggyár irányában található határútipari park és Halsona utca megállóhelyeket lezárják. Az Ondót felé közlekedő 17-es járat, valamint a műanyaggyár irányába tartó 17 ásbusz ideiglenes megállóban áll meg. A határúti ipari park megállót 100 méterrel, a Hasona utca megállót pedig 50 méterrel hátrébb helyezik át.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 28-36 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 3, 2, 1,
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a Sunshine délután. Nincs menekvés, a munka hátralévő idejét már kibírjuk közösen. Hozom az ilyen kis kedvenceket, valamint a friss infukat, és mindjárt játszunk is majd. Save Me Tonight, Jennifer Lopez-zel kezdünk elsőként.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Taylor Swift, The Opelite, a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól. Játékkal folytatjuk a kis péntekünkben. Egy szerencsés hallgató megkaparinthatja az Ossis Burger Sunshine menüit. A mai nyerő szám pedig a 27-es. Ha ott lapul valahol a telefonszámadban, akkor ne habozz, minél hamarabb küldd el nekem a kódjáték szót, a gépünk pedig óra végén majd sorsol egy nyertest. Előre is sok sikert kívánok mindenkinek. Jonas

0: igazi újdonságok. Sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Iva Max és a Spotify a Sunshine érutánban jönnek a horoszkópok Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos a hét vége felé közeledve sem veszít a tempójából, és lendületesen fejezi be a korábban elkezdett projekteket. A bika a megfontolt építkezésben hisz, s a mai napon rátalálhat egy olyan lehetőségre, ami hosszú távon fizetődik ki. Az ikrek élénk kíváncsisága ma új területek felé hajtja, s egy érdekes információ teljesen megváltoztathatja terveit. A rák mély megérzései ma hibátlanul működnek, s a döntései során bátran hagyatkozhat ezekre. Az oroszlán nagy lelkűségével és melegszívűségével hívja fel magára a figyelmet, és szívesen támogatja az arra rászorulókat. A szűz megbízhatósága ma is példaértékű, így nem csoda, hogy a kollégái fontos ügyekben kérik ki a véleményét. A mérleg keresi a lehetőségeket a harmonikus kapcsolódásokra, és a mai este tökéletes alkalmat teremt egy jó beszélgetésre. A Skorpió rendkívül összpontosított ma, s a háttérben meghúzódva is képes a szálakat a megfelelő irányba terelni. A nyilas kalandvágya ma ismét felerősödik, ezért nyitottan áll minden olyan javaslathoz, ami kimozdítja a megszokott rutinból. A bak szilárd elvei és kitartása meghozzák a várt eredményt, a munkatársai számára is stabil támaszt jelent. A vízöntő szabadság szerető szelleme ma új megoldásokat szül, fittyet hányva a megszokott és elavult keretekre. A halak intuíciói megmutatják számára a helyes utat, s ma különösen érzékenyen reagál környezete rezdüléseire.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Save My Love a kedvenceink között. Játékunkra pedig ma is pontot teszünk, hogy valaki megkaparinthatja az Ossis Burger Sunshine menüjét, és nagy taps és gratuláció Anettnak, gratulálunk! Tiéd a mai finom Smash Burger menü, jó étvágyat majd hozzám. Útinfókat hozok mindjárt a következő óránkat, pedig megtöltöm majd ilyen kiváló zenékkel, Ray Dalton, Blood Running a hírek után.
1: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, avagy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek mauriciház.hu.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újra használható lesz több debreceni busz megálló. Szeptemberig nyitva marad a debreceni strand. Felkészítették a debreceni távfűrendszert a fűtési szezonra. A Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A mai naptól újra használható három debreceni busz megálló. A DKV tájékoztatása szerint a változás a Komáromi Csipkésgyöngy tér két megállóhelyét, valamint a Hétvezér utca egyik megállóját érinti. Ismét az utasok rendelkezésére áll a Faragtár utca és a Veres Péter utca irányába található Komáromi Csipkésgyöngy téri megálló, valamint a Diósszegi út irányában lévő Hétvezér utca megállóhely. Az érintett járatok is visszatérnek eredeti megállóhelyükre. Így újra ott állnak meg többek között a 11-es, 25-ös, 37-es, 41-es, 45-ös, 125-ös autóbuszok, valamint egyes éjszakai járatok is. Meghosszabbította a nyári szezont a debreceni Aquaticum Strand. A létesítmény egészen szeptember 6-áig várja a csobbanni vágyókat, így augusztus végén még nem ér véget a strand szezon a Nagyerdőn. A strand mellett a mediterrán élményfürdő is elérhető, így akkor is maradnak fürdési lehetőségek, a hűvösebbre fordul az idő. A vendégeket csúszdák, élménymedence, hullámmedence, barlangfürdők, sodrófolyosók és gyerekprogramok is várják. A szervezők szerint az utolsó nyári napokban érdemes kihasználni a meghosszabbított nyitvatartást, különösen azoknak, akik még szeretnének egyet csobbanni az iskola kezdés előtt. A részletes program kínálat a fürdő honlapján érhető el. Célegyenesbe értek a debreceni távhőrendszer nyári karbantartási és fejlesztési munkái. A debreceni hűszolgáltató szakemberei május közepe óta végzik azokat a beruházásokat, amelyekre a fűtési szezon alatt már nincs lehetőség. A nagyobb szolgáltatás kieséssel vagy jelentősebb forgalomkorlátozással járó munkákat már elvégezték, szeptember közepéig főként kisebb karbantartási feladatok maradtak. Fejlesztik a távfelügyeleti rendszert is, a hőközpontok nagy része már távolról ellenőrizhető és irányítható. A szolgáltató szerint így ősszel akár több száz hűközpont is gyorsan elindítható. A lakosságot arra kérik, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat ötös állásba. Bűnügyi felügyelet alá került egy korábbi sápi önkormányzati képviselő és két társa. A debreceni járás bíróság megszüntette a letartóztatásokat, ugyanakkor a nyomozási bíró elrendelte a gyanúsítottak bűnügyi felügyeletét. Az ügyben emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt folyik büntető eljárás. A rendőrség gyanúja szerint a mulatós zenészként és ismert férfi és társai fiatal nőket kényszeríthettek prostitúcióra külföldön, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva. Az egykori képviselő időközben elvesztette önkormányzati mandátumát is, mert egy éven át nem vett részt testületi ülésen. Gerincvezeték rekonstrukciós munkák miatt vízhiányra kell készülni pénteken Debrecenben. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint augusztus 28-án 8 és 14 óra között a Szigligeti utcában dolgoznak a szakemberek. A munkavégzés idején a Szigligeti utca 3 és 21, valamint 4 és 36 közötti szakaszán, továbbá a Kassai út 50 és 54 közötti részén szünetelhet a vízszolgáltatás.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. A koranegeri órákban 12-21 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kóstolhatták. Miközben koncertek, könyvbemutatók, előadások és közönség találkozók is színesítették a napot. A programok között szerepelt zenés beszélgetés, kóser ételkóstolás, valamint a zsidó valláshoz és hagyományokhoz kapcsolódó előadás is. A rendezvényt nyár búcsúztató koncert zárta. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Nyíregyházi Kossuth térjön az idei Tirpák Fesztivál. A kétnapos esemény középpontjában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak. Szombaton a főző csapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek is kulturális műsorokkal.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hétvégén egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 28-36 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 4:04 Nyíregyháza és Nagykálló között nagyobb forgalomra kell készülni. Szintén Nyíregyházán a Tiszavasvári Mérnák, Debrecenben a Hatházi úton is rendőrök, valamint a Mike Pércsin. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Roy Daltonnal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

16-19-kor is csak józan a Sunshine FM-en, ez volt Hypaton és az Adam I Had. Köszönöm szépen a rengeteg hallgatói visszajelzést. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykelló között nagyobb forgalomra kell készülni, szintén torlódás a Kálói úton, Nyíregyházán, valamint Debrecenben is erős a forgalom, a Böszörményén, valamint a Kishegyesi úton is. Üzemanyag szempontjából pedig képzeljétek, pénteken csak a gázolajára módosul, bruttó 6 forinttal csökken majd, végre egy kis jó hír a pénztárcánknak, tehát hogyha ezt a kutak majd érvényesítik, akkor a holnapi naptól a 95-öst megszokottan 592 forintért tankolhatjuk majd, a gázolaj pedig 675 forint körül csöpögtethető literenként. Mindjárt útinfókat hozok, hogyha bármiben tudsz segíteni, akkor SMS, telefon, Viber változatlan 0620-316-3000. Olivia Rodrigo mutatja meg új arcát, itt a Drop Dead a Sunshine-érotán.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza és Nagykaló között továbbra is jelzőlámpa irányítja a közlekedést, emiatt nagyobb torlódásra kell készülni. Rengeteg türelemtablettát kívánok. Debrecenben is dolgoznak, illetve korábban több hallgató is megírta nekem, hogy a Diószegi út magasságában mértek a rendőrök. Egyéb infukra is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Molnár Tamás és Majka párosa, ez volt a visszapillantó. 5 óra mindjárt így jön Betty a legfrissebb hírekkel. Viszont fontos, hogy holnap reggel majd eredményt hirdetünk a Valent autóval közös játékunkban. Így aki még nem fotózta le a Sunshine autót, az mindenképp tegye meg, minél hamarabb, mert holnap reggel sorsoljuk majd a tesztvezetéses hosszú hétvégét a Hotel Aurum jóvoltából egy wellness hétvégével egyben. Infók a sunshine.hu, a következő óránkat pedig elsőként majd a Wonderful Life indítja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elaludt vezetés közben vádat emeltek a sofőr ellen. Leállították a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemét. Rászoruló diákok kaptak tanszereket Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki vezetés közben elaludt, majd balesetet okozott a 4-es főúton. A debreceni járásügyiség tájékoztatása szerint a vádlott 2024. júliusában kora reggel Hajdúszoboszló felől Kaba irányába haladt személy autóval 2 utassal. A vád szerint a férfi menet közben elaludt, emiatt az autó lehaladt az útról, az árokba sodródott, majd a szántóföldön a tetejére borulva állt meg. A balesetben az egyik utas csonttöréses, 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett, a másik utas könnyebben sérült meg. A sofőr beismerte a bűncselekményt, az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Felfüggesztette a hatóság a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében a munkavégzés, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést azonosítottak. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal helyszíni munkavédelmi ellenőrzése szerint a gyár nem biztosította megfelelően a védő eszközöket az alkalmazottak számára. Emiatt a cellagyártó épület több területén, köztük a katód és anódfólia lézervágó, tekercselő, valamint a cellaszárító üzemben megtiltották a munkavégzést a szabálytalanságok megszüntetés. A hatóságok közlése szerint továbbra is szigorú feltételeket támasztanak az épülő termelés még nem folytató gyárral szemben. A cellagyártó épület második ütemére kért használatbevételi engedélyt korábban elutasították. Több mint 1300 diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A szervezet nyáron ismét meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját, amelynek országos adományoztása Debrecenben indult el. A városban 120 általános és középiskolás gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést azoknak a családoknak, akiknek a tanév elejé kiadások komoly terhet jelentenek. Az adományozáshoz magánszemélyek, cégek és közösségek is csatlakoztak. Regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel a szakképzésről, amely Debrecent is érinti. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatása szerint országszerte 13 helyszínen tartanak vezetett beszélgetéseket, hogy megismerjék a szakképzésben érintett szereplők tapasztalatait és javaslatait. A cél, hogy a rendszerben dolgozó szakemberek közvetlenül mondhassák el, milyen erősségeket, problémákat és fejlesztési lehetőségeket látnak. A debreceni fórumot október 15-én rendezik meg, Nyíregyházán pedig október 13-án lesz hasonló egyeztetés. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, helyszínenként 30 érdeklődőt tudnak fogadni. Túljelentkezés esetén pedig szakmai és területi szempontokat is figyelembe vesznek. Mindegy 12 000 diák kezdi meg az új tanévet a Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében szeptember 1-én. A központ tájékoztatása szerint idén körülbelül 1309-es választotta a debreceni szakképzést. Az új tanévben kiemelt szerepet kap a pályaorient.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a csütörtöki Sunshine délután, a Gáspárokat pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Pénzügyi percek programajánlók ebben az órában, valamint ilyen kiváló zenék, Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Je suis désolée.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan védhetjük meg a vagyonunkat, pénzünket az online csalásoktól? Erről beszélgetünk ma Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozhatunk az online piac tereken történő vásárlás vagy termékeladása során adathalász kísérletekkel, amikor a csalók netbank belépési adatokat, azonosító jelszó, SMS kód, valamint bankkártya adatokat, például a bankkártya szám, a lejárata, a hátoldalán szereplő háromjegyű kód próbálnak megszerezni az ügyfelektől. A csalás során általában ismert csomagküldő szolgáltatáson keresztül ígérik a fizetést és kérik a szállítás teljesítését, ezt követően pedig egy hamis netbanki oldalra irányítják, ahol miközben megpróbál belépni az ügyfél, a netbanki adatait szerzik meg. Előfordulhat, hogy bankkártya adatokat is elkérnek a hamis weboldalon, ezért érdemes odafigyelni arra, hogy a netbanki bejelentkezéseket mindig a bank hivatalos oldalán tegyük meg, soha ne próbáljunk bejelentkezni egy e-mailben kapott linken keresztül. Ne hagyjunk jóvá mobil applikációban olyan műveletet, amit nem mi kezdeményeztünk. És mindig figyelmesen olvassuk el a banktól kapott SMS tartalmát, csalásgyanú esetén azonnal hívjuk a saját bankunkat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: De hát mindenki csinált ilyet meg, hát mentél, biciklisztél össze-vissza, most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal, nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk
5: mert annyira tekerni. Mert az hajtani kellett volna.
4: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan, már nem a kutya a tacskón, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
5: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határ súrolja.
4: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból, kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévés munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint néz meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
5: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM programajánló.
1: David Guetta, Teddy Strings és Two Sunday 3-as után pedig programajánlókkal folytatjuk elő a naptárakat. Szia Kata!
2: Szia Roli! Nyíregyháza Kossuth terén augusztus 28-án este 7:30-kor garantáltan szintet lép a buli hangulat, amikor színpadra robban a Follow the Flow. Szakács Gergőjék hozzák a legütősebb slágereiket, a Nem tudja senkitől az Anyám mondtáig, úgyhogy készüljetek fel egy kiadós, telitorokból éneklős estére. Ráadásul a koncert teljesen ingyenes, szóval tényleg az egyetlen dolgotok, hogy időben oda csődüljetek a nagy színpad elé. Pattog a labda, izzanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül az ikonikus nagy templom előtt felépített arénában. Látványos zsákolások, pörgős meccsek és lehengerlő hangulat vár rád a nyár utolsó napjaiban. Ne csak a tévében nézd, szurkolj élőben Debrecenben! Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez volt Taylor Swift, The Fate of Ophelia Sunshine délutánban. 6 óra mindjárt így friss hírek jönnek Betty Uvoltából, ezt követően pedig indul és rajtol ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor Norbival, aki várja a hívásokat, valamint az üzeneteket egymás után 20-as 3-16 3000. Holnap pedig egy helytörés támadással én jövök majd 10 óra után, így érdemes majd akkor is velem tartani. Mindenkinek kellemes és pihentető estét kívánok, Norbi elsőként pedig Kashmir elkezd majd Wide Ride a hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Mindegy 17 ezer lélegeztetőgép ügyében tett feljelentést a tárca. Új vízgazdálkodási akciótervet fogadott el a kormány, annak is utalt 100 ezret a Tisza kormány, akinek korábban túl magasnak tartotta a fizetését. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020-ban lebonyolított mintegy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép beszerzések miatt. A tárca közlése szerint a belső átvilágítás olyan információkat tárt fel, amelyek felvetik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját, valamint a korábbi felső vezetés felelősségét. A járvány idején mintegy 17 ezer lélegeztetőgépet vásároltak, jelentős részük azonban nem került kórházi használatba. A minisztérium szerint több ezer dokumentumot vizsgáltak át, és hiányos iratanyagot is találtak. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok, és később a bíróság feladata lesz. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely jobban alkalmazkodik a klímaváltozás hatásaihoz, és a víz gyors elvezetése helyett a víz megtartására helyezi a hangsúlyt. A dokumentum szerint a csapadékot akkor kell megtartani, amikor lehullik, hogy az aszályos időszakokban is hasznosítható legyen. Az akcióterv több határidőt is rögzít. Október végéig javaslatokat kell kidolgozni a vízgazdálkodási szabályok módosítására, de december végéig pedig ki kell jelölni azokat a területeket, amelyek alkalmasak lehetnek víz megtartásra. A szükséges forrás igényeket 2027 elejéig kell felmérni. Annak a balmazújvárosi alpolgármesternek is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást utalt a Tisza kormány, akinek jövedelmét korábban túl magasnak tartották. Tóth Attila két gyermeke után egyedülálló szülőként kapta meg az összeget. A politikus szerint azonban a támogatási rendszer komoly aránytalanságokat mutat, mert miközben ő jogosult a pénzre, akár minimálbérből élő két gyermekes családok is kimaradhatnak belőle. Az új konstrukcióban gyermekenként 50 ezer forint érkezik augusztusban, további 50 ezeret pedig november végéig utalvány formájában kapnak a jogosultak. Tóth Attila úgy döntött, a teljes összeget egy rászoruló balmazújvárosi családnak ajánlja fel, mert saját megfogalmazása szerint morálisan nem tartja indokoltnak, hogy megtartsa a támogatást. 63 millió forintba kerülhetnek a Tisza kormány első szociális intézkedései a módosított 2026-os költségvetésben. A pénzügyminisztérium szerint emellett 500 milliárd forintos havária alapot hoznak létre az aszály és az energiaválság kezelésére. A kormány eddig mintegy 400 milliárd forintnyi kiadást faragott le túlárazott szerződések felmondásával, támogatások csökkentésével és állami beruházások racionalizálásával. További 300 milliárdos megtakarítást is terveznek. A módosított költségvetés 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrással számol, miközben az államadóság a GDP 77,5%-ára emelkedhet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 421, az eurót 360, a svájci frankot 384, az amerikai dollárt 308 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB 3 hétközi 5. fordulójának szerdai játéknapján északkeleten a Deasz döntetlenre végzett a Kisvárda 2 vendégeként, míg az Eger elszenvedte első vereségét a DVSC 2 otthonában. Hazai pályán kapott ki a Nyíregyháza Spartakusz második csapata. Íme az eredmények: Gödöllő Füzesabony 1-0, Kisvárda 2, Deac 1-1, DVSC 2, Eger 5-2, Nyíregyháza 2, Ózd 0-5, Tarpa, Tiszaújváros 0-3, Tiszafüred, Cigán 0-2, Máté Szalka, DVTK 2-2-2 és Salgótarján Hajdunálás 0-3. Jó hangulatú színvonalas mérkőzéseket vívtak a 4. Medusa U14 kosárlabda torna résztvevői Nyíregyházán. A szlovén Triglav Kranj idén is komoly játékerőt képviselt, de a házigazda Nyíkse nagy csatában győzött ellenük, majd a fináléban a Miskolc ellen is nyert a nyíregyházi együttes, mely megnyerte a hazai rendezésű tornáját története során először. Tesz Deacos versenyző a Rotterdamban október 18-án és 19-én rendezendő tornász világbajnokságon, miután Szilágyi Nikolett bekerült az utazó keretbe, köszönhetően a világkupán nyújtott kiemelkedő teljesítményének. Szilágyi Nikolettnek a világbajnokságig, ahová Bogyanszky Marian felkészítővel utazik, még két versenye lesz, a szombathelyi Challenge Kupa és a Mesterfokú bajnokság. Ezüstéremmel kezdődött a nyár végi debreceni 3x3-as kosárlabda ünnep. Az U21-es Nemzetek Ligája negyedik fordulójában a magyar férfi válogatott egészen a döntőig menetelt, ahol végül Lengyelország bizonyult jobbnak. A női csapat Írország legyőzése után végül alul maradt a későbbi győztes Hollandiával szemben, így ezúttal nem jutott el a fináléig. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A hétvégén egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 28-36 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Köszi Beci a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kimenség műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Kashmirral. Itt van tőle a White Ride. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már? És esténként várod.

0: Sony Fodera, és ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Petinek üzeni, hogy szeretném megköszönni, hogy minden nap mellettem vagy. Te vagy az, aki mellett igazán önmagam lehetek. Aztán Bence Dórinak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de te vagy életem egyik legfontosabb része. Zsófi pedig Marcinak üzeni, hogy amióta megismertelek, valahogy minden szebb lett. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Kaigo, Eva Max, Whatever, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

Follow the Flow. És ez volt tőlük a Holnap küszöbén, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Gábor üzenetével megyünk tovább, aki Évának üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom, hogy megbántottalak. Nem szeretném, ha egy rossz pillanat tönkretenné azt, amit együtt felépítettünk. Kérlek, bocsáss meg. Aztán Réka Tominak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, köszönöm, hogy ennyi éve mellettem vagy, és hogy a nehéz napokon is mindig számíthatok rád. Niki pedig a legjobb barátnőjének, Eszternek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát, drága Sunshine-osok,

az Imagine Dragons, és ez volt tőlük a Thunder az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szint is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis jelen pillanatban a Vidor Fesztivál miatt lezárás van, ugye az Rinnyi Ilona utcán, a Bocskai utcán, valamint a Luther utcán is, úgyhogy ezeket az útvonalakat se oda, se vissza nem lehet használni. Jó, tehát még egyszer mondanám, Nyíregyházán, a Luther utcán, a Bocskai utcán, valamint az Rinnyi Ilona utcán is útlezárás van. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol szintén útlezárás van jelen pillanatban, a Vértesi utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom a Hősök utcáján. Ha pedig van közlekedés infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Beti a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kábítószer kereskedelemmel gyanúsított férfit fogtak el Kisvárdán. Félnapos banki leállás jön szeptemberben. Debreceni repülőtéri fejlesztésekről egyeztettek. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 52 éves kisvárdai férfit a rendőrök. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a környezetében élő fogyasztókat láthatta el droggal, és a gyanú szerint ebből biztosította a megélhetését. A nyomozók a kutatás során a szer adagolásához használható precíziós mérleget és pénzt is lefoglaltak. Az ügyben több fogyasztót is kihallgattak, akik a rendőrség szerint rendszeresen a férfitól vásároltak kábítószert. A gyanúsítottat előállították a kisvárdai rendőrkapitányságra, majd kábítószerkereskedelem büntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Két gyanúsított esetében megszüntette a letartóztatást a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügyben. Az ügyészség tájékoztatása szerint helyette bűnügyi felügyeletet rendeltek el, legfeljebb 4 hónapra. A 7 gyanúsított közül így már 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik, a nyomozás középpontjában egy több mint 17 milliárd forintos támogatási keret elosztása. A gyanú szerint több mint 1000 támogatási döntés születhetett szabálytalanul. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgatta ki gyanúsítottként az ügyben. Hosszabb rendszerfejlesztési leállásra kell készülni szeptember közepén az egyik hazai banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 18-án este 10 órától szeptember 19-én délelőtt 10 óráig több digitális szolgáltatás sem lesz elérhető. Ez idő alatt nem lehet majd utalást indítani, és az utalások fogadásában is fennakadás lehet az éjszakai órákban. A mobil és netbanki felületek, valamint több vállalati elektronikus banki szolgáltatás is szünetel. Internetes vásárlása sem lesz lehetőség ebben az időszakban. A bankkártyás fizetés üzletekben a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és befizetés ugyanakkor a tájékoztatás szerint működni fog. A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a légitársaság vezetőivel. A megbeszélésen szóba került a debreceni járathálózat bővítése, valamint a budapesti bázis további fejlesztése is. A miniszter szerint a légitársaság mindkét városban nyitott az új beruházásokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozás és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. Debrecenből jelenleg 5 útvonalon közlekednek járatok. A tárgyaláson a repülési zaj kérdését is érintették, és közös munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amely a főváros környéki légtér terhelésének csökkentését vizsgálja. Ennyitette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntető ügy 2 gyanúsítottjának kényszer intézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 gyanúsított volt Rács mögött, kedden pedig bűnügyi felügyelet alatt álltak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. Az eljárás során a Fidesz szerver parkját is lefoglalták, a fizikai adathordozókat azonban azóta visszaadták a pártnak. Az ügyészség tájékoztatása szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Vasárnapra a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 35 fokra készülhetünk, pénteken azonban 29-37 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Lady Gaga-val. Ez már a Dead Dance.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Jessie J. És ez volt a Domino az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Még bő 40 percen keresztül, tehát egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második órát, aki Krisztinek üzeni, hogy lehet, hogy néha ügyetlenül fejezem ki magam, de egy biztos, nagyon szeretlek. Aztán Péter Zsuzsinak üzeni, hogy bocsánatot szeretnék kérni minden kimondott szóért. Nagyon szeretlek, nem akartalak megbántani. Mónika pedig Balázsnak üzeni, hogy köszönöm, hogy megmutattad, milyen érzés igazán szeretve lenni. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban David Guetta és Bibrex a közöse. Ez már az I Am Good, a két órás élő esti kívánságos.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítottuk.

0: Damiano David és Ty Lam, Never Too Look a Talk To Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkba, hiszen összegyúrtuk egy csokorba, tehát jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el, telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza Kossuth terén augusztus 28-án este fél nyolckor garantáltan szintet lép a buli hangulat, amikor színpadra robban a Follow the Flow. Szakács Gergőjék hozzák a legütősebb slágereiket, a Nem tudja senkitől az Anyám mondtáig, úgyhogy készüljetek fel egy kiadós, telétorokból éneklős estére. Ráadásul a koncert teljesen ingyenes, szóval tényleg az egyetlen dolgotok, hogy időben oda csődüljetek a nagy színpad elé. Pattog a labda, izzanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül az ikonikus nagy templom előtt felépített arénában. Látványos zsákolások, pörgős meccsek és lehengerlő hangulat vár rád a nyár utolsó napjaiban. Ne csak a tévében nézd, szurkolj élőben Debrecenben!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Norbi üzeni például Katának, hogy boldog születésnapot, legyen az estéd tele meglepetéssel és csodával. Aztán Judit a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 20. házassági évfordulót kívánni. Robi pedig Anitának üzené, hogy tudom, hogy most haragszol rám és megértem. Csak azt szeretném, hogy tud, nagyon megbántam, amit tettem. Szeretném helyrehozni. Reméljük egyébként, hogy sikerül. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Camila Cabello, ez pedig a Havanna, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

Shawn Mendes, és ez volt a Treat You Better az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Attila üzeni például a lányának, méghozzá Lilinek, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, bár mekkora is leszel, nekem mindig az én kislányom maradsz, nagyon büszke vagyok rád. Aztán Virág Gergőnek üzeni, hogy ennyi év után is te vagy az, akivel minden napomat szívesen kezdem és szívesen zárom. Köszönöm, hogy vagy nekem. Dori pedig Alexnak üzeni, hogy sajnálom, hogy az utóbbi időben nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna, nem akarlak elveszíteni. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a TNT, ez pedig az Ébren álmodtunk. Kellem

0: Calvin Harris és Dua Lipa. Ez volt tőlük a One Kiss, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken, a térség nagy részén száraz napos időben lesz részünk. Délután egyébként egy picit megnövekedhet a fátyol a felhőzet, viszont esni sehol sem fog. A reggeli órákban 12 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Ők az a generáció, akik már nem gyerekek, akik már serdülnek, de már majdnem felnőttek, akik már elég bátrak ahhoz, hogy akár hülyeséget is csináljanak, mert azért a mai 16 éves az azt gondolom, hogy már benne van a
3: hülyeségben. Oké, tedd a szívedre a kezed, te milyen hülyeséget csináltál 16 évesen? Hát mi is csináltunk mindenfélét, amiről a szüleink nem is tudtak. Tehát ez a...
2: Az, nem tudom, nekem az veszélytelenebbnek tűnt annak idején. Mi nem voltunk ennyire veszélyesek önmagunkra.
3: Hát, vagy legalábbis mi így gondoltuk.
2: Vagy így.
3: Hát a címbarám, amikor tüzet rakott az erkélyen, mert szalonnát sütött, a másik, amikor mi légyírtós dobozokat robbantgattunk, mert rá volt írva, hogy tűz és robbanás veszélyes, hát nyilván, hogy ki kell próbálni.
2: Mondjuk ti veszélyesebben éltetek, mint mi.
3: Hát ezért mondtam, hogy csináltunk annyi hülyeséget, hát volt ismerősöm, aki már pedig azt mondta, hogy ő most átmegy a Tokaji vasúti hídon már akkor is, mert át fog menni, csak arra nem számolt, hogy jön a vonat. Mi meg ott álltunk, és így néztük, hogy aha, és akkor megúszta, túlélte, tehát de mi is voltunk őrültek, meg csináltunk hülyeséget, csak mi ezt nem a Facebookról tanultuk.
2: Meg nem tudtátok megmutatni videón ezeket.
3: Hát, igen. Hál' Istennek, mert jött volna még néhány követő, hogy ő is kipróbálja. Tehát mi
2: jó, hogy nem tartoztam a társaságotokban, mert én belehaltam volna.
3: Nem voltunk annyira rosszak. Mondjuk a kedvencem az volt, amikor a cimborám elvágta a kocsiba a benzinvezetéket. Pusztán azért, mert forgattunk egy kis filmet, és hát az lett volna, hogy Matuska Szilveszter felrobbantja az autót, de egy másik megakadályozza. Ugye Matuska Szilveszter volt, aki a Biatorbágyi hidat robbantgatta, és hát mi meg erről forgattunk egy kis filmet. Oda mentünk, rendesen az én autóm volt a donor autó, és megmutattam neki, hogy oda tesztünk egy ilyen kábel vezetéket, egy ilyen kamut, hogy ezt vág majd el. Jó, oké. És akkor odajött, elvágta, elindultunk, mert én sem néztem meg utána, hogy nem azt vágta el. Elindultunk, aztán körülbelül 10 méter múlva, hátra mentem, ömlött a benzin. Te nagyon hülye, a benzinvezetéket vágtad el. Hát nekem vezeték volt.
2: Igen, mi meg azon háborogtunk itt, hogy az emberek magukat hideg vízzel öntik le, meg fahéjat esznek. Ti azért túltoltátok.
3: Persze, de hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél, össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk
2: annyira. Mert az hajtani kellett volna.
3: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskó, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
2: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határ súrolja.
3: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévé és munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint nézd meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
2: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Véget ért a villamos energiarendszer krízis helyzete. Ősszel indulhat a várólisták csökkentését célzó program. Feljelentést tett Orbán Anita a Covid beszerzések ügyében. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Véget ért a magyar villamos energiarendszer krízis helyzete. A Mavir kedden visszavonta a jelentős zavarra vonatkozó besorolást, miután normalizálódott az ország erőművi teljesítménye. A rendszer irányító szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitásokkal és tartalékokkal már normál üzemben is biztosítható az ország áramellátása. A helyzet javulásában szerepet játszik a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása is. A négy blokkból három már teljes kapacitással termel. A korábbi tájékoztatás szerint az erőmű rövidesen ismét megközelítheti a normál 2000 megawattos teljesítményt. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is erősíteni. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Feljelentést tett a Covid beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter. A külügyminisztérium belső átvilágítása 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket vizsgálta. Ezek között több mint 16 ezer lélegeztetőgép, valamint védő eszközök, PCR-tesztek és gyógyszerek is szerepeltek. A tárca szerint a mennyiséggel, az árakkal és a pénzügyi észszerűséggel kapcsolatban is súlyos kérdések merültek fel. A feljelentés ismeretlen tettes ellen történt, a felelősségre pedig a nyomozó hatóság és végső soron a bíróság dönthet. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ, láss, hallj, érts elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától egészen a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. Az intézmények 5 fő témakor közül választhatnak: az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és az erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek kerül. Fókuszba. A program célja a megelőzés és a fiatalok tudatosabb döntéseinek támogatása.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Vasárnapra a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 35 fokra készülhetünk, pénteken azonban 29-37 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Lady.